múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Mafia. Yeah.

lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szereplő.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: szomorú.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány. Folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérni Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítőkocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány. Folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítőkocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Mama, úgy kérlek téged, járj velem egy rock'n'rollt. Ó,

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnak az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasháza balatonaligai magasparton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-észak-keleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-észak-keleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
1: Szerbusztok, szervezek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és téged nem utolsó sorban. Egyébként az Éliás Junior-t már nem használom.
0: Nem használod, köszönöm.
1: Mert az azért kellett ez a Junior, annak idején az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Juniort lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
0: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
1: Hát a gyerekkorom az egy nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is, apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
0: Igen.
1: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
0: Mindent. Igen, ez a kettősség.
1: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, uh-huh. és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyörsre, és akkor utána Széplakra. És akkor én nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, meg a focizás, az is nagy mániám volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
0: Már itt sztártitkok, egyre több dolog.
1: A válasz, te bocsánat, ilyen nagy...
0: Nem, hála Istennek, ezért vagyunk itt, bele. Tökéletes. És milyen gyerek volt? Tehát csendes, visszahúzódó?
1: Hát nézd rám, szerintem milyen gyerek
0: szerintem voltam. A középpontban voltál.
1: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol, tehát mondjuk nem... Tehát időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen, hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is menni, meg a társaság középpontjába is menni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
0: Igen.
1: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a showbizniszben, körbe 7 évet.
0: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
1: Hát ez jó kérdés.
0: Ez áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
1: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor az meg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
0: Igen.
1: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de majd vannak ezek a Szabó Imre szavonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akart, hogy én fodrász legyek.
0: Igen.
1: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. És akkor magával vitt hétvégén, te rengeteg, én kulisszagyerek voltam, ott voltam a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben az a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
0: Igen.
1: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
0: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbeszakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a mesterhármas, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat is szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondol, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert a legtöbb improvizáló is, hogy mondják ezt, a legtöbb zenész, akinek van a saját gondolatai, az zeneszerző is.
0: Igen.
1: És mi itt a legtöbb zenész,

0: földrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát, de ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, csak nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a környezenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumba. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda való. Hát ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozhattam a Garas Dezsővel, meg a Szinetál Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buch Tibi, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
1: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
0: Nagyon szépen, kérem, és hallottam-e énekelni?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Hát ez nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
1: Most még egy vizet.
0: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, hogy drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni. Úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaza volt, így utólag visszanézve lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a Lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim, mert azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, és ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
1: Szeretsz tanítani?
0: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhívult a szakma, boldog-boldogtalan énekkel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit, minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem, és emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni, és koncerteket adni, mert abban még nem csalódtam, meg az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek, igen, mert énekelni mindig jó.
1: Igen. Akkor ezzel folytatjuk, most jövünk egy kis zenével.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Éliás Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél el, jelenleg hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörösmarty Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincenben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda alakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda lehetünk jutni, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és igen, akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionett, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionett.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt
1: a... A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, az operatőri munkán. Wow. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített, köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreszejtő, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, és amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenki, Wolf Katti, mindenkinek írt, és talán jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierjét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionett című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: Lépés Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A magyar tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő keddtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18 óra 30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-északkeleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: múlt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.

0: Kellemesen szép napot kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak. Ez itt a Lépés délután. A kopácsolás hallottok a háttérben, nem tudom, mit kalapálnak a szomszédba.
1: Robi, Lépés délelőtt, mivel
0: ja, délelőtt, nem délután. Jó,
1: semmi
0: na,
1: baj, zavarva vagyok.
0: Én nekem már fél hat óta nappal van, úgyhogy ha azt nézzük, akkor már ilyen erőben lehetne délután is. De délelőtt, én kérek elnézést.
1: Semmi baj.
0: Kellemesen szép délelőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Robit hallhatjátok, meg itt van velem Karina, mint hallhatjátok, meg Sanyi is. Sziasztok!
1: Szia, Robi! A házfelújítást azért majd hozzánk is küld a mestereket, ha gondolod. Nálunk is szükség lenne rá.
0: Nem, csak keveset aludtam, bevallom. Éjféltől aludtam hajnal ötig, aztán hajnal öttől fél hatig olyan fél pöcsikélve, meg előtte olyan 11 és éjfél között is valamennyit. Nekem ennyi volt az összealvásom, fél hat óta fent vagyok, én már voltam masszázson, köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Ó, hát akkor fel vagy frissülve, akkor ne panaszkodj.
0: Hát fel vagyok frissülve, de akkor is keveset aludtam. Nekem az az 5-6 óra alvás kevés.
1: Igen.
0: Szívem szerint lefeküdnék és aludnék. Hát most...
1: Jó, oké, nagyon jó. És a spotokat nyom be, néha reklámozzál, és most annyival legyomlik az adás, nem érdekes.
0: Nem, azért ennyire nem. Lesz ma is bölcsesség, időjárás, köszöntjük a névnaposokat, horoszkóp most nem lesz, ha jól tudom, viszont jobb-nagyobb zenéket hozunk nektek, valamint ma is gyakori kérdések.hu jó voltából érdekes kérdéseket fogunk így péntek, mert a péntek az én napom, Karina mindig ezt szokta mondani.
1: Amúgy,
0: én a pénteket én is szeretem, meg a hétvégét. Most ráadásul hosszú hétvége lesz, bár kicsit vendégeskedünk, de jó lesz nagyon, itt szerintem jó buli lesz, bízom benne. Úgyhogy ezek várhatóak a mai műsorban, a jó zenék, a jó kérdések, remélhetőleg okos, értelmes válaszokat fogunk adni. Lesznek itt hülye kérdések is, de pont erről szól ez a mai műsor, hogy direkt olyan kérdéseket feszegetsünk, amik vagy nagyon hülyeség, vagy pedig, ha nem is nagyon hülyeség, akkor... hát hogy is fogalmazzak, vicces,
1: furcsa
0: moros.
1: Válaszokat lehet ráadni, vagy meghökkentőeket,
0: igen,
1: vagy elgondolkoztatóakat.
0: De lesznek itt a sok között azért normálisabbak, kicsit okoskodóak.
1: De néha fogom a fejem különben, igen. hogy tudnak föltenni ilyen kérdéseket. Tehát néha azért, érdekes kérdések vannak, úgyhogy.
0: Igen. Na.
1: Névnaposok.
0: Köszöntjük a névnaposokat, de össze elérhetőségeink www.lépésradio.hu. Kívánságdoboz, lehet tőlünk zenét kérni, hallgatni, Messenger csoportunk által is meg lehet ezt tenni. Aztán ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, mert a többi közösségi platform is megtalálhatók vagyunk, ahogy számos mobil által is tudtok minket hallgatni, például My Online Rádió, Hú Rádió, Rádióbox, stb. És írhatok nekünk e-mailt.
1: Sanyi! Sanyit elvesztettük! Sanyi! Akkor elmondom, az infokukat lépésradio.hu.
0: Hát ez az nem kell annyi az elejére az
1: infokukat
0: lépésradio.hu. Nem, ez már nagyon lassított, nem, egy gyorsabban, jó? Infokukat lépésradio.hu, tessék!
1: Péntek van, ma le vagyunk lassúva. Sanyit elvesztettük, úgyhogy teljesen...
0: Sanyi hol lett? Sanyi, kam! Ó, csak a bicskám lenne nálam, hogy lenyúzom a bűn.
1: Mondd el a névnaposokat, aztán menjünk zenén. És
0: Júlia és Rita ünnepel ma. A Júlia latin eredetű név jelentése, Julius nemzetségéhez tartozó, a Rita Margaréta, Margarita olasz becézőjéből alakult ki. Hát minden Rita és Júlia nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel. Sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Már is indítjuk műsorunkat egy kis zenével, ami továbbra is lépés délelőtt, nem délután. Utána ezt is megtudtuk. És aztán jövünk vissza, minden igaz, Sanyit is előszedjük a WC-ből, vagy a kukából, vagy nem tudom honnan.
1: Konyha mélyéről, valahogy
0: előszedjük. De lehet a hűtőbe turkál már megint, mint az éjjel.
1: Tuti biztos.
0: Keresi azóta is a slambucot.
1: Lehet.
0: Na zene!

0: Mindannyian követünk el szégyen teljes cselekedetet, amivel aztán ilyen vagy olyan nehézségek árán, de sikerül megbékülnünk, hogy aztán erkölcsi botlásaink apró morzsái köré kialakuljanak bűntudatunk igaz gyöngyei. A szégyenérzettel ellentétben a bűntudat majdnem olyan vigasztaló tud lenni, mint az erény, hiszen már nem érezzük a bűnös cselekedet éleit a ráboruló feledés rétegek alatt, így a bűntudat válik érdeklődésünk tárgyává.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: fog, vagy melege lesz. Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Bizony, meg lehet tudni, mert én megmondom ám jól. A Hungaromet ZRT meg segít ebbe, hogy megmondjam nektek, hogy milyen idő vár rátok. Hát kérem szépen, hát kutya jó idő vár ránk, na, az túlzás, de jó idő. A viszonylag kellemes hétvégén lesz előre láthatólag. Előbbi viszont, mielőtt megnézzük, hogy milyen időjárás lesz az elkövetkezendő napokra nézve, előtte gyorsan az aktuális friss időjárás, 10 órási Budapesten derült az ég 21 fok, Debrecenben derült 23, jó is az idő, Győrben 20 fokot mérnek, Miskolcon derült 22, Pécs derült 20, még Szeged derült 22. fok. A mai napra egyébként 23-28 fok közötti napi csúcs várható. Napos idő várható az általában kevés gomoly felhő mellett. Ezek nagy része estére feloszlik, ekkor több felé kiderül az ég, mint a kedvünk. És azért kiderül, reméljük. A csapadék nem várható, az északias irányú szél sokfelé lesz élénk, erős, az ország középső részén egy összeáramlási zóna mentén mérséget maradhat a légmozgás. A csúcshőmérséklet 23-28 fok között alakul. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Az orvos meteorológiai szolgálat szerint pedig a frontérzékenyeknek fontos információ, hogy fronthatás nem terheli szervezetünket.
2: Köszönjük!
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm. Na, holnapra való tekintette hajnalban 7 és 16 fok, napközben 23-28 várható, rákukkantunk egy kicsit részletesebben. Napos száraz idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett szombaton. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég, az északkeleti északi szél egy a Dunántúl középső része és a Börzsöny térsége fölött húzódó összeáramlási zóna kivételével sokfelé megél. Élénkül helyenként erős lökések is kísérhetik. Fránya lökések. A csúcshőmérséklet holnap is 23 és 29 fok között alakul. Holnap akár 29 fok is lehet. Vasárnap hajnalban már 7 és 15, napközben 25-30, hétfőn 9-18 hajnalban 25-31 napközben, jövő hét kedden 9-18 hajnalban 27-32 napközben, majd nem azt mondtam, hogy napfőkben, az milyen az a napfők, nem tudjuk.
2: A napfők, vagy kitalálunk rá valamit.
1: Viszont szerda hajnalban már 11-21 napközben, viszont 19-27, ott kezdődik egy lehűlési zóna, ami lassan
2: érkezik. Jaj, hát az a 3 fok.
1: Hát azért nagy a különbség a 11 és a 21 fok között. Az ország egyik pontján 11 fok lesz hajnalban, másikban 21, azért 10 fokat meg lehet érezni.
2: A sok, jó, hát a pontokat összekötjük, igen, akkor lineálisan.
1: Na látod, és ugyanez van napközben is 19, máshol 27, hát az egy nagy ingadozás. És képzeljétek, annyira visszahűl a levegő, hogy csütörtök hajnalban csak 5 és 14, napközben 18-23 fokig melegszik.
2: Ez tök jó lesz, mert csütörtökig ezt mind elfelejtjük, és váratlanul érni minket, mert mi
3: nem,
2: csak
3: újra
2: a felmelegedést szeretjük.
1: Jövő hét pénteken mondok legközelebb ilyen részletes időjárást, addig mindenki ossza be.
2: Kösz.
1: További időjárási információk az órás hírekben. 11 órakor. A kollégánál. Most viszont zene nálunk, aztán pedig hozzuk a első kérdéseket a mai nap. Megkérdezzetek ti is. Hajrá!

0: egy lépések közelebb hozzád, lépés rádió, és akkor megyünk is a gyakori kérdésekkel, nézzük. Első kérdés, e-magról biztonságos PS5-öt vásárolni? A válaszom rá igen, nem konkrétan én, de általam lett vásárolva e-magról még laptop is, úgyhogy nyugodtan vásárolhat, zsír új, garanciás, ugyanúgy megkapod, csak arra figyelj oda, hogy legyen raktáron. Ennyi.
1: És legyen EMAG fiókod, ahol a szállítást, adásvételt és nyomonkövetést meg tudod tenni, a garancia levelet.
0: Hát így van, de az amúgy, amikor vásárolsz, kötelező, tehát anélkül nem vásárolsz most már.
1: Jó, de lehet.
0: Nem, biztos vagyok benne, mert biztos? Annak idején nekem igen. is regisztrálnom kellett, de azóta sem használtam a regisztrációt, vásároltam EMAG-ról már porszívót, akkor az Exem laptopot.
1: Én is onnan vettem.
0: Na, tehát azért elég nyugodtan lehet vásárolni. Következő kérdés. Sokaknak miért nem jön be a saját korosztálya? Karina, ezt már te válaszold meg.
1: Miért neked bejön a saját korosztályod? Akkor végig is igen, neked bejön.
2: Jó. Tulajdonképpen igen.
0: Három évvel fiatalabb az Exem, egy évvel idősebb, tehát az én korom plusz-minusz mondjuk 5 év, az teljesen rendben van, azt gondolom.
1: 20 évesen azért nem felel meg a saját korabeli pasi, ha választhatná, mert olyan, mintha egy 15 éves gyerekkel lennél együtt, még éretlenek. Mondjuk 20 éves korban egy olyan 35-40-es pasi azért bejön, mert már tudja, hogy mi a dörgés.
0: És mi van, hogyha a csaj 15 éves, a pasi meg 19?
1: Hát, az se rossz. Figyelj, 15 éves fiú még homokozik, basszus. Még nem
0: ezért én 19 évesen már nem homokoztam.
1: Na látod, azért volt 15 éves csajod. Tehát 15-16 éves lányok is egy picit idősebbek, mert legalább az már tudja, mit szeretne. Tud udvarolni. Tud, el tudja érni, amit szeretne. Tehát azért a csajok korábban érnek ilyen ez szempontból.
0: Idősebb korban most például
1: a most például, tehát idősebb korban, mondjuk olyan 45-50 közötti hölgyek, inkább egy picit fiatalabb pasikat választanak, mert az
0: na, én ezt cáfolom.
1: Több a tűz, de a saját korabeli pasiaiddal is.
0: Majd én mesélek egy másik történetet, én ezt cáfolom.
1: Egy 50 éves csaj azért el van egy 50 éves pasival, tehát azért az hasonlót, már azért közeledik
0: a hasonlóság. Azért vagy te is egy 64 évessel, értem.
1: Az 13.
0: Na, de hát az nem
1: 50. De az se sok, de nem sok. Most még
0: ki nem mondtam, hogy sok. Ki mondta, hogy sok? Csak azt mondtad, hogy egy 50 éves elmegy egy 50 évesre.
1: Hát én egy 50-60 évessel elmegy. Vagy 10, de te, hogy 65 évesig is jó. elmegy. De már egy 50 éves, egy 70 évessel,
0: ahol a tesómék laknak, ott a szomszéd utcában van egy kisbolt, és ott az egyik eladó csajjal, azt hiszem, hogy mai napig ott dolgozik, hát elég, hogy összehaverkodtunk, hát úgy, hogyha bemegyek, akkor beszélgetünk, hogy vagy, mint vagy, mi újság, stb. És ő mondta, hogy ő például tőlem, hát annyi idős, mint a például az Exem, és ő neki muszáj, tehát őnek a párja 10 évvel idősebb, és azt mondta, hogy a korabeli pasik neki nem jön be, azért nem jön be, és azért az idősebb, mert éretlen. Tehát egy 38-39 éves pasi sok esetben tisztelt a kivételnek éretlen számára.
1: Van benne valami, mondjuk én azért 40 éves pasi már azért annyira nem, de úgy 30-ig ők valahogy nem nő be a fejük legyet. Tehát 30 éves kor fölött már tudsz vele valamit kezdeni, de addig némelyik, tisztelet a kivételnek, azért használhatatlan sok mindenre. Tehát se feleségük, se felelősségtudatuk.
0: És akkor mi az ideális kor? Szerintem a plusz-minusz 10 év belefér.
1: Bele, az bele.
2: Hát azok
1: bele.
2: Már manapság már.
0: Az. Viszont a plusz-minusz 20 év az már nekem nem fér bele. Tehát én lassan 40 évesen nem tudnám elképzelni, hogy egy 20 év. Mondjuk én el tudnám képzelni, hogy lenne egy 20 éves barátnőm, de azért nem tudnám elképzelni, mert teljesen más
2: igen, lenne az irányzatunk. Mi pasik tehát, azért, igen.
0: Férfiak jobban a fiatalabb nőket. Nőknél mondjuk, egy 40 éves nőnél egy 20 éves pasi.
1: Hát az nem.
0: Már határ.
1: Már nagyon nem. Nagyon nem. Az nem jó.
0: Mondjuk tisztelt a kivételnek tegyük hozzá. Tehát most azért, ha valaki ilyen kapcsolatban van, most ezért ne ítéljük el, mert
1: nem.
0: Félreértés, ne essék.
1: Úgy él, ahogy akar, nem, persze. Mindenki úgy csinálja, hogy neki jó.
0: Na, következő kérdés. Megjavítható a házfal, ha van rajta egy függőleges repedés a tetőtől a földig, vagy szét fog szakadni a fal? Hát, kis csillag, nem fog szétszakadni a fal, viszont javítható, csak egy jó kőművest keressél, jó? Tehát ne te akarod megjavítani.
1: Aki nem kér horrorisztikus összeget, de igen, lehetséges, hogy a rossz helyen van a ház, és mondjuk a föld is egy picit, tehát mindig mozog a föld. Tehát
0: igen, vagy pedig a másik, hogy vizesedik a föld
2: és
0: alatt.
2: És mégis mozog a föld, ezt már megírták, persze.
1: Így van,
0: nem,
1: vagy
0: forog,
1: igen.
0: Bocsi,
1: vagy
0: forog.
1: Igen, az fora, így, vagy tényleg jó, igen, a vizesedés miatt. Tehát sok minden miatt lehet, tehát előtte azért egy statikus. Igen, aki mondjuk megmondja, hogy talán mi a baj, tehát nem biztos, hogy vakon.
0: Mit mondtál? Statikus. Akkor maradj csendbe. Azt mondtad, kus. Bocsánat.
1: Következő kérdés, péntek van, Robi, veszem azért, majd írom, ha stigula van, már egy stigula.
0: Azt kérdezi valaki, mondjuk erre mi nem fogunk, nincs autónk alapvetően, nektek van-e valamilyen stratégiátok, ami bevált az autókon ugráló és azt károsító nyestek ellen? Hát nálunk most a macska ugrál esetleg az autón.
1: Várjál, volt egy videó, pont most nézte a lányom, és olyan dolgot csináltak, hogy nyestfogót raktak be az autóba. A másik ember alulról csinált egy ilyen hálót, valahogy berakott oda egy hálót, hogy a nyesbe tudjon menni, de van egy ilyen csoport, és ott érdemes lenne körülnézni. Tehát pont tegnap olvasta a lányom, hogy milyen dolgokat raktak ki. Befújták valami nagyon büdös ilyen...
0: És kivédi a nyesteket.
1: Mert a nyestekkel az a baj, hogy szétrágják az autó elektromos vezetékeit.
0: Ja, értem.
1: Tehát bebújnak az autóba, és szétrágnak mindent, és nagyon nagy kárt tesz.
0: Fejlő a kis pofájukat.
1: Tehát mondom, lehet hálót, lehet nyestfogót, és lehet ilyen büdös sprét, de van, mondom, egy csoport, meg kell nézni, és ott nagyon jó tanácsokat adnak fönt a YouTube-on, Facebook-on, nem tudom hol, de van.
0: Következő kérdés, hogy azt kérdezi valaki, hogy 13 éve epilepsziás vagyok, és lamolepet 100 mg-ot szedek. Mostanában vannak kisebb rohamaim, esetleg emeltetni kéne a gyógyszert. Hát ezt a szakorvosoddal beszéld meg, kedves kérdező. Nem is értem, hogy ezt miért ide. Ilyen kérdéseknél nem értem az embereket. Most okosabbak lesznek? Vagy mi lesz?
2: Ez a
1: nem tudom, tehát ilyen kérdéseket kezelőorvosával és gyógyszerészével
0: hát igen,
1: beszélünk, meg
0: pontosan.
1: Nem az internet sztárjaival.
0: Egyet értek.
2: Hát igen. Mondjuk azt... most ezen a fórumon éppen válaszolhat egy orvos is, de hát jobb a saját tervel beszélni.
1: Hát igen.
0: Hát igen. Azt kérdezi valaki, hogy milyen ajándékot adhatnék keresztlányomnak konfirmációra. Sajnos nem vagyok gazdag, tehát anyagi korlátaim is vannak.
2: Na.
1: Hát, konfirmációra milyen ajándékot szoktak adni? Nem elméletileg tudom. Szerintem...
2: Robi tudja, mert ő a katolikus.
0: De igen, ez református, reformásra konfirmálnak, Sanyi.
1: Én meg pogány vagyok, úgyhogy én nekem fogalmam.
2: Ja, bocs,
1: ékszert szoktak
0: adni. Első áldozás van a katolikusoknál.
1: Meg első áldozás. Tudja. Szóval ékszert ja, lehet adni, nálunk, szerintem, mert az maradandó, és vannak ilyen orvosi fémek, amik árban töredéke az aranynak ezüstnek, ha ékszerre vágyik, vagy azt szerintem az maradandó, az jó lehet adni. És az olcsó, ez tehát nem orvosztikus.
0: Magyarul bizsú.
1: Na. Nem bizsú, orvosi arany. Tehát nem orvosi fém, bocsánat, ha meghűjítesz, Robi.
0: Jó, orvosi de akkor fém, bizsú.
1: Az nem okoz allergiát, nagyon szép dolgok vannak.
0: Elfogadom, nem bizsú.
1: Nem bizsú, az nem bizsú. Az orvosi fém, az nem okoz allergiát.
0: Aranyozott orvosi fém, na. Mondjuk ki.
2: Hát javére.
1: Közben én pogány vagyok, mehetünk tovább.
2: Nem, én meg ugye bebuktam, de pedig tudom, mert ezt mindig ezért csak egy konfirmáció, meg vérmálkodás, igen, de tudom, hogy az a katolikus, ez meg az, de most megint nem ugrott.
0: Sanyi, ne ragadjunk le, jó?
2: Egyébként ugye megkeresztelt református lennék, de hát az sem.
1: Én csak a templomokat szeretem, mert szépek. A többi az nem az én dolgom.
0: Jó. Következő kérdés. Van olyan, aki sötét módban használja ezt az oldalt? Biztos. Nem, én
1: van,
0: nem
1: igen, én a sötét módban használom az egész telefonot.
0: Nem, a sötét mód sötét. Az az, hogy anonimon, tehát van egy ilyen böngészőkben, van egy ilyen sötét módnak is hívják, vagy mi kapcsolat van? Nélküli munkának is hívták régen. Ja. Tehát amikor úgy nézed az oldalt, hogy valójában nem lát az oldal, hogy te nézed.
1: Hát az a sötét sunyi.
0: Mód. Igen, ja, igen.
2: Sunyi módban, igen.
1: Ájjáj. Áj, az azért úgy nem biztos, hogy jó. Tehát nem sunyiskodunk.
0: Akkor jó, hogyha nem akarsz semmit, hogy mondjam, nem akarsz belépni, nem akarsz semmit, aha. Csak így titokban maradni.
1: Na jó.
0: De akkor okay. Menj, ne regisztrálj, és ne lépj be, és ugyanúgy eléred.
1: Hát igen, szóval viszont, ez olyan igen. Fura, hogy...
0: De annyi, hogy akkor nem tudsz írni.
1: Na hát,
0: a következő kérdés, Berci Bertalan név, szép név?
1: Igen, a postásunkat is így hívták, mindenki szerette, szép.
0: Állj, a fodrászt azt nem ja. Gedeonnak hívták?
1: De, Gedeon bácsi, a nők bálványa.
0: Igen, azért kérdeztem csak.
1: Gedeon bácsi.
2: De egy másik nóta a Bertalanos az a nem, vagy legény Berci, vagy legény Berci. Nem.
0: Köszönjük, Sanyi.
2: Ja. Igen, hát
0: köszönjük a szuper előadást. Egyébként nekem annyira nem tetszik a Bertalan Berci név, de ízlések és pufonok.
2: Hát nem tudom. Első magyar űrhajósunk.
0: Más téma. Más téma. Jár 2 ingyenes felnőtt képzési tanfolyam még valakinek 50 felett 2026-ban, vagy ilyen már nincs?
1: Ingyenes felnőtt képzés?
0: Igen.
1: Hát nem tudjuk, hogy van-e korhatár, de lehetséges. Tehát ingyenes. Járhat szerintem.
2: Vagy majd most
0: már. Hát járhat, csak kérdés, hogy ingyenes felnőtt képzésre járhat-e.
2: Én pedig kitalálják.
1: Hát a felképzések, hát OK és hogy sok, hát mi zené fizetni mert... kell, nem? Tehát azért nem
0: attól függ, mert én úgy tudom, hogy ha főállásban dolgozik 8 órában, akkor ott van valami megkötés, hogy akkor csak fizetősre járhat. Tehát akkor nem minősül diáknak.
1: Hát igen, tehát hogyha dolgozol...
0: Valami
1: igen,
0: rémlik, akkor... valami rémlik, mert annak idején
1: igen,
0: volt
1: igen,
0: valami.
1: Tehát csak akkor, ha nem dolgozol, mert 50 évesen mindenki dolgozik. Jó, van, aki nem, de hát az elmehet, lehet. Azt szerintem igen, akinek nincs bejelentett munkahelye, mert mondjuk munkanélküli, az lehet, hogy elmehet.
0: Az lehet, nem tudom. Következő kérdés, amit én nem értek. Próbáljuk megfejteni. Nővel lesz állásinterjúm. Jó, így már értem. Mert én egyből olvastam, hogy nővel lesz állásinterjúm. Nem mindegy. Férfiként illik neki kezet nyújtani? Miért ne illene?
1: Tehát most igen.
0: Alapvetően
1: igen, a mai világban igen.
0: Hát most nem ismerős, nem fog megbeszélni. Ő a férfi, igen. De egybeolvas, hogy nővel leszállás interjú. Mondom, milyen leszállás?
2: A vezetiket szerint ott ugyanaz érvényes, nem?
1: Hát a nő a főnököt, érted most, vagy a nő az interjúztató, nem kezet csókolsz neki. Hanem
0: miért nem? Kezét csókolom.
2: De majd a csaj fogja nyújtani a kezét, ha az etikett szerint megyünk.
1: Igen, nem, igen, igen.
0: Érdekes, a párom csak mondta, egyszer így direkt így jött, és akkor így poénból fogtam, és megcsókoltam a kezét. Tehát így akkor is mondta nekem, amikor legelőször ezt megcsináltam, hogy ő kézzavarba jött.
2: Kezét csonkolom.
1: Kézcsok.
2: Igen,
1: régen így volt, hogy kézcsok, Kisztihán.
0: Aha. Igen, meg ezt is szoktuk mondani, hogy kézcsók, vagy kezét csókolom, hölgyem.
2: Igen, bár igen, én tehát... ezt, igen, bár nagyon nem szerettem ezt a formát, meg egy kicsit mindig ez a, de egyébként meg igen, tehát. Hogy...
1: Ez egy ilyen kicsit olyan, nem
2: de amikor meg egyébként meg nem is illik, de... csak úgy. Úgy jelzésértékűen.
0: Karinának majd megcsókolom a kezét, és akkor majd.
1: Majd én ezt pukedlizek, jó?
0: Jó, csak annyit kérek, hogy előtte mossák kezet, meg kusz.
2: De nem
1: következő
2: kell,
1: csak, kérdés, csak ez a harmadik strigulát, figyelj, harmadik.
2: Ezért is kész, nem kell, tehát.
0: Jó, mondhatod, hogy köcsög vagyok, viszont az a helyzet, hogy 11 óra, úgyhogy jönnek a hírek, információk.
1: Hála!
0: Karina, hála az úrnak, ugye?
1: Nem, én ezt a szót nem szeretném használni, de...
0: Dehogy nem. Jó, jó hangzik.
1: Ez már lefoglalták, ez már védett. Már
0: ja, nem értem. Na, hírek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor 2 ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció 2 képviselője. Hantosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatában indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
9: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
10: www.hankozidigital.hu
11: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
10: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
12: A reklám után
13: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és a folytatásban megyünk újabb kérdésekkel tovább így 4 perccel 4:12 után, méghozzá következő érdekes, vagy nem érdekes, de majd milyen kiderül kérdés. Azt kérdezi valaki, hogy női szemmel milyennek látjátok a BMW Z4E85 Roostert. Nem tudom, hogy ez micsoda, ez egy autó lenne?
1: Hát ez egy, a BMW-nek egy új.
2: Én a BMW-ket nem szeretem, úgyhogy én ez az egyik. A másik az, hogy semmilyen szemmel nem látom, mert nem látok. Tehát mondjuk meg tudnám takarászni.
1: Láne ezt a legújabb.
2: De én a BMW-ket nem szeretem. Audi, mert? BMW-t nem.
0: Pedig jó, jó autók. Tudom, te csak a Merci-kel utazó.
2: Nem, a Merci sem szeret. Nem.
0: Én hát a három legjobb autó. Mercedes, BMW, Audi...
2: Nem, nekem az Audi nagyon, nem, nekem az erős autó. Én az Alfa Romeo-t szeretem,
0: az
2: Toyota-kat szeretem.
0: Ja, akkor szereted a Ferrari-t is.
2: Igen.
0: Jó. Következő kérdés, épület állványozása az napi díjas elszámolással megy?
2: Én úgy tudom, hogy igen. Igen, annak napi díja van plusz áfa.
0: Következő kérdés szintén Karinának szól, mert volt másfél éves gyereke. Milyen játékokkal tud rendeltetésszerűen játszani egy másfél év és 2 év közötti gyerekek?
2: Hát a rendeltetésszerű játékok, amik szerintem egy másfél-két éves gyereknek jók, vannak ezek a fajátékok, amiben nem tud kárt tenni magában és építeni tud vele, vagy azok a játékok, amilyen fa pázlők, vagy nagyobb méretű pázlők.
0: Szerintem már Lego is olyan, nem? Tehát azt
2: van
0: is tudja
2: a dupló
0: építeni.
2: Lego, például a dupló Lego, ami azért fejleszt is. Akkor vannak ilyen nagyobb méretű szivacsjátékok, amiket ki kell rakni.
0: Hát én azt csak azért nem ajánlanám, mert bekaphatja a gyerek a
2: szivacsot. De nagy, mondom, nagy, nagyobb méretű, tehát nagy, ja. Nagyon nagy, akkor, mint a tenyered, azt nem kapja be. Akkor 2 évesen, hát a gyöngyfűzés, azt nem ajánlanám. Vannak ilyen nagyobb állatok, tehát ilyen állatkertes játék, talán az, ami az állatokat, hogy megismerje, mesekönyvek, kirakók, ilyesmi.
0: A mesekönyveket azért nem, mert mi nem tud olvasni egy 2 éves gyerek sem.
2: De, tehát... de tudsz vele együtt olvasni.
0: Hát az egy dolog, vannak, de itt az a kérdés, hogy a gyerekek mivel tudnak játszani rendeltetésszerűen.
2: Hát mondjuk homokozni el lehet vinni, tehát ki lehet vinni a játszótérre.
0: Kivehetted a homokozóba.
2: Igen, a homokozóban mászni, játszani, vannak játszóházak, de mondom, tehát ezek az építőkockák, kirakók, építőkockák, vannak, van egy olyan téglalap alakú játék, amiben egy csomó forma van.
0: Az az építőkocka, nem?
2: Nem.
0: Volt gyerekkoromban építőkockám, ez a nagyon nagy, ilyen nagy kockák, amikből
2: igen,
0: tudtál építeni, azok nagyon jók, én azt nagyon szeretem gyerekként. Építettem bele egy bazinagy tornyot, azt imádtam összedönteni, neki mentem viszont szintre.
2: Pontosan. Vagy mondom, van ez a formák, tehát van különböző forma, karika, háromszög, négyzet, kör, és azokat bele lehet rakosgatni, és az is nagyon jó játék.
0: Na, fejleszti. Ilyenekkel tudnak a gyerekek.
2: Igen, 2 éves körig.
1: Mármint ez a korosztály.
2: Járd ez a korosztálynak, igen, ez.
0: Következő kérdés, nem értek egyet. Azt kérdezi valaki, hogy most jól látom, hogy a melegek rá akarják magukat erőltetni a keresztényekre, és elvárják, hogy változzanak meg. Nem, ilyenről szó sincs, én ezt nem tudom. Szerintem abból látja, hogy most eltűnt ez az úgymond LMBTQ-s nagy ellenzéki dolog, ugye az előző magyarországi, most nem politika, ez most attól független, de mégis érintve, hogy az előző rendszer nagyon-nagyon ellenségesen nézték a másokat, az LMBTQ dolgot, és lehet, hogy arra összpontosítva teszi fel a kérdést, én nekem csak úgy értelmes, hogy senki nem akar senkire semmit ráerőltetni. Szerintem mindenki maradjon meg annak, aminek született. Most aki esetleg meleg és olyannak született, ő se tehet róla azért, mert mondjuk te hetero vagy. Tehát én ezt soha nem értettem, és soha nem fogom felfogni agyilag, hogy miért kellett ennyire ellenségesen hozzáállni például a melegekhez. Hát most ők se tehetnek róla, hogy olyannak születnek.
2: Én azt látom ebben, hogy mindig is voltak más identitású emberek, és ezt szépen kifejezve, De ha nem piszkáljuk őket, nem tiltjuk őket attól, hogy azok legyenek amik, és nem üldözzük őket, és nem vetünk rá rossz fényt, akkor mindenki el van, aki saját maga világába, és akkor nem olyan feltűnő. Tehát azért volt feltűnő, mert cseszegették őket. Nem kell. Mindenkit el kell fogadni úgy, ahogy van, olyan bőrszínnel, identitással, vallással, ahogy van, és akkor lesz a világ szép és jó. Nem kell ezt kiemelni.
0: Szerintem se.
1: Igen, tehát hogy azt most meg, hogy a gyerekeket mennyire próbálják erre, úgymond rá.
2: Ezt kiemelni.
0: Szerintem se.

0: hogy milyen köztes. Magyarországon is volt erre példa.
1: Volt, igen, volt róla szó, hogy majd a gyerek kiválasz, hogy
2: most őszintén, itt vagy Karina 50 évesen, itt vagy Sanyi, te is 55 évesen, mert elmondtam a korotokat most ezzel, nézzétek el nekem. Teljesen. Itt vagyok én is lassan 40 évesen. Hány olyan gyereket hallottál? Szerintem mind a ketten a tízünkon megtük számon, aki mondjuk hazajön az iskába, és azt mondja az anyának, hogy én hónaptól mondjuk fiúként lány szeretnék lenni. Nem mondom, hogy nincs ilyen, tehát félreértés ne esik, csak hogy amiről te, én hallottunk, vagy mi hallottunk, tehát önmagában én nem vagyok egyik oldalon se, félreértés ne esik, de miért kell megbélyegezni azért valakit, mert mondjuk meleg, vagy barna a bőre, vagy fekete a bőre, vagy szőke a haja, vagy mit tudom én, tehát soha nem értettem ezt, és ezt nem fogom föl agyilag. Miért kell ezért bárkit megbélyegezni?
1: Ezt én sem értem.
2: Jó.
1: Mert más. Azt értem, ezt hogy miért, értem, mert
0: meg
1: más.
0: Ugye az se, hogy miért, viszont a másik oldalról meg, hogy most ezzel miért kell kitűnni, vagy oké, hogy jogokért harcolunk, de sokan meg csak így átsiklanak, szórakoznak ezeken a...
1: Igen, tehát vannak a komolyak és a komolytalanok, és a komolytalanok elviszik a komolyságát ennek.
2: Jó, de mindig is voltak, vannak, és mindig is lesznek komolytalanok is, meg komolyak is. Tehát most ezt nem lehet így leszűrni, hogy jaj, mert ez vagy az, meg amaz, és azért meg felcinkézzük az illetőt. Tehát akkor minket mindenki, itt van a vak Sanyi. Hát most ne arra, hogy oké, hogy vak vagy, meg oké, hogy lakósainak hívnak, de folyamatosan hívnak, hogy vak lakósanyi, és kiemelnék, hát ez szerintem téged is zavar. Nem azért, mert nem az vagy, miért és ne essék, hanem azért, mert ez egy cinke onnantól kezdve, és mindenki így azonosít, és azt engem ne azonosítson senki. Azért, mert mondjuk nem látok, vagy azért, mert mondjuk így ilyen vagy olyan vagyok.
1: A ruhákat kell felcímkézni, a többi az...
2: Na, látod? Van, jó, mondja Karina. Igen. Na, ennyit erről a kérdésről szerintem. Viszont abban az egyetérthetünk, azért olyan sok gyereke nem jött haza, hogy ő más akar lenni.
1: Nem,
2: előfordult. Nem mondom, hogy nem fordult elő, de ez nem ilyen tömeges számmal jelentkező, mint ahogy egyesek beállították.
1: Nem, biztos, hogy ahol, nem.
0: Ahol ezt csinálják. Hát itt Magyarországon legalábbis nem, aztán Amerikában is lehet, hogy ugye nagy az ország, egyes államokban fordul elő, nem tudom, vagy Európában is.
1: Következő jó kérdés.
2: Következő kérdés tanári lesz. A krétában a tanár teljesítményi értékelés anonim? Ez jó kérdés, nincs krétánk, mert nincs
1: gyerekünk. A tanárt nem lehet értékelni, én úgy tudom.
2: Nem, a tanár értékelése, Karina. Tehát a tanár értékel, az anonimon értékel, vagy nevét megmondva, vagy ki?
1: Szerintem föl van tüntetve, hogy melyik tanár. Én úgy tudom, volt két krétám, de fel van tüntetve, hogy a magyar tanár. Fel van tüntetve, vagy a tesi tanár. Szerintem fel van tüntetve. Én úgy tudom, hogy nem anonim.
2: Azt kérdezi valaki, hogyan lehet a MÁV appokban retúrjegyeket venni. Nagyon egyszerű, megmondom. Nem retúrjegyet kell venni. A retúrjegy, ez egy mondás. Azért retúrjegy, mert oda-vissza. Tehát megveszed egyszer a jegyet oda, meg utána megveszed vissza, és akkor lesz
1: retúr. Külön lehet csak.
2: Külön lehet csak meg.
1: Csak oda, meg csak vissza.
0: Ja, ez úgy nem veheted meg, mint a pénztárnál, hogy akkor kérd.
2: De a pénztárnál is így veszed meg máshol.
1: Külön, nem lehet.
2: Nincs már egybe jegy szerintem.
0: De hát mondjuk, igen.
2: Nincs már ilyen, hogy kapsz egy jegyet oda-vissza.
1: A repülőn van, ott veszel retúr, ott vehetsz retúrjegyet a repülőn.
2: Le buszoknál is van, én úgy nincs. Tudom, de hogy vonatnál, mert szerintem nincs, vagy ha van ilyen, nem. Akkor nem tudom, hogy lehet én
1: nem,
2: sem
1: nem. Ilyet. Oda-vissza lehet, vagy lehet olyat, hogy...
2: Nem esküszöm ilyen, meg rá, Karina, hogy nincs ilyen.
1: Nem, de... nem, olyan jegy van, hogyha lemész Balatóra, van olyan, hogy valami napi jegy, vagy heti jegy, és akkor azt 3 napon belül vissza kell jönnöd. Olyan van, vagy 2 napon belül, azt nem tudom, hogy van, tehát fel lehet használni. De az sem retúrjegy, mert nem aznap, hanem lehet, hogy másnapig tudod csak felhasználni. Ilyen van. De nem retúrjegynek hívják.
2: Következő kérdésünk, ez nagyon aranyos. A tornáról másnak is először a tévétorna és az abban tornázó emberek jutnak eszébe. Nem, nekem nem.
0: Meg a iskolai tornaórák, akik...
2: Igen, inkább az iskolai tornaórák, vagy ott maga a torna, nem a tévétorna.
1: De ez pedig meg,

0: Jó, én szerettem.
1: Meg aki mondjuk nézi a tornászokat egy tornászversenyen, ugye?
0: Igen.
1: Ja. Igen, tehát ez a munkahelyi és iskolai testnevelés, ugye rádióban, tévében ugye működött, és igen, hát persze erre lehet asszociálni.
2: Igen. Következő kérdés. A barátnőm egy 15 éves lány, aki 46 kiló és 157 centi magas. Ő kövérnek érzi magát. Szerintetek? Szerintem egyáltalán nem kövér. 157 centi magas, 46 kiló, ne haragudj. Még csoda, hogy, el nem viszi a szél. Hát nagyon vékony csajról beszélünk. Itt tök csinos alapvetően. Inkább a vékony kategóriába első csinos csajról. Tehát, hogy mondjuk valahogy nem tudom. Én nekem mindig a telt karcsú hölgyek jöttek be, és valahogy nem is volt sose vékony barátnőm. Egyszer volt egy csaj, akinek nagyon csaptam a szelet, ő a vékonyabb kategóriába tartozott, de is inkább az átlagos és a vékony határán volt, tehát ilyen 50 kiló körül volt, és ilyen 170 centi körül lehetett, vagy 165-170, de így nem is ez az érdekes, ez már nagyon régen volt, de valahogy önmagában én legyen mondjuk egy átlagos testalkatú egy nő, de azért lehessen rajta mit fogni. Tehát, hogy nekem az ilyen nagyon vékony csajok elő, deszka hátul, és nem jönnek be, bocsánatot kérek az ilyen vékony hölgyektől.
1: Ja, és akkor ugye alapból, igen, néha az ember felül tudja ezt írni. Vajon nálad mi írta fölüle? Mi volt az, ami ellentétben érdekes volt? Ne, vagy bevonzott?
0: Hát miért pont a teltebb csajokat szereted?
1: Nem, hanem hogy ennél.
0: Ja, hogy ennél? Ja, igen, igen, átlagos súlynál mi volt a vonzó?
2: Már most nem, még egyszer a kérdés.
0: Neked, hogy az átlagos csajnál mi volt vonzó, ha pedig te az teltebb csajokat szereted.
2: Igen.
0: Hát, de mi fogod meg a vékonyokat?
1: Jó, de benne akkor mi volt az, amiért mégis különbséget tettél? Vagy azt mondtad, hogy ezt feladod ebben az
2: esetben. Jaj, hogy ez esetben. Nem, már arra nem emlékszem. Olyan régen volt, Sanyikám, 25 éve, vagy 20, mit tudom én, hány éve ezelőtt.
1: Hát, már nem tudod, hogy mi az.
2: Már nem tudom, nem. Akkor nem feltétlen a külső, az biztos. Tehát amúgy alapvetően nekem soha nem a külső adja a legfontosabb tényező. Tény, hogy az sem egy utolsó dolog, de ettől függetlenül én szeretem, hogyha lehet mit fogni a csajon, tehát a partneren. És nekem ez de most ízlések és pofnok ismerek olyan srácot, aki kifejezetten a vékony csajokat szereti csak is. El nem tudnák képzelni egy teltebb csajjal magát. Tehát most ez is olyan, kinek mi. Egyébként ez a 46 kiló, 157 centi, ebben megállapodhatunk.
0: Szerintem ez nem
2: kövér. Viszont az a kérdés felmerül bennem, ezt nem kérdezik, én kérdezem tőletek, hogy miért van az, hogy nagyon sok nő, ha még vékony vagy átlagos is kövérnek érzi magát.
0: Ez a futótrendek és a hülyeség kategória, így egybe.
1: Igen, tehát ez egy ilyen női elégedetlenség, amikor sose vagyok elégedett magammal, amikor az...
2: De
0: vagyok, túl vékony vagyok, túl hosszú vagyok, túl göndör a hajam, túl egyenes hajam, mert még kicsit kritikusabbak vagyunk.
2: Én pedig azt gondolom, hogy a legjobb az...
0: Nálam? Soha. Én mindig meg voltam elégedve. Én mondtam, nekem...
2: Azért te is akarsz fogyni, Karina, ha
0: nem,
2: jól
0: hallottam. Nem, soha. Én pont jó vagyok így az én kis...
2: Ja, értem.
0: 68-69 kilommal. Én meg vagyok elégedve. Figyelj, ez semmi. Én nem akarok se fogyni, se hízni. Jó, odafigyelek persze, de én nem. Én göndörhajat szerettem volna mindig. Az tény is való. Az az egy, hogy... De most már begöndörödött, úgyhogy most már jó.
2: Ja, jól van. Egyébként meg azt akartam mondani, hogy szerintem inkább az a lényeg, hogy elfogadja mind a nő, mind a férfi önmagát. Most teljesen mindegy, hogy 120 kiló, vagy 46, vagy 50, akkor lesz csak kövér magának, hogyha önmagát nem tudja elfogadni. Hozzáteszem, hogyha valaki túlsúlyos, mint például én is, vagy ez igaz Sanyira is, de bocsi Sanyi, idézeltéve, tehát, hogy van rajtunk plusz kiló, ettől függetlenül elfogadom önmagamat, de teszek azért, hogy vékonyabb legyek, vagy legalábbis próbálkozok tenni érte. És azért hát, nem minden.
0: Végsüti, igen, az úgy jobb lenne, de alapból mindig ilyennek ismertünk meg, lefogynál 30 kilót már nem te lennél, tehát azért ezt is vett figyelembe.
2: Persze. Következő kérdés. Mi lett volna, ha ha ez mi lett volna a kérdés? A németek 1944-ben a Barbarossa hadművelet helyett a Fallblow-val kezdenek. Hát ezt nem fogjuk sose megtudni, úgyhogy mehetünk tovább.
1: Most nem tudom visszaidézni, hogy az a hadművelet pontosan mit.
0: Nem vagyunk történészek.
1: De hát jó, utána lehet ennek nézni, meg lehet.
0: Hát jó, majd egyszer.
2: Következő kérdés, azt kérdezi valaki, hogy mik lehetnek az okai az arc, a száj bizsergésnek? Hú, jó kérdés. Nekem egyszer volt ilyen, de az önmagában nem is az, hogy probléma volt. A számnál, tudjátok, most nem a herpes vírusról, hanem van ez a, amikor egy nagyon jó ízű teszel, akkor egy kicsattan a szád, vagy hogy mondjam, ilyen felsérült száj, igen. Szél. Igen. És nekem például akkor volt olyan, hogy olyan bizsérget tudja szám. Bizonyos, ahogy beszélek, bizonyos mimikáknál olyan fura érzés volt, de ez hál' Istennek megszűnt. Ahogy az elmúlt, úgy az meg is szűnt.
0: Szerintem a vérkeringés adott részben lévő hiánya miatt bizsereg, de egy ilyen arcmasszást otthon lehet végezni. Vannak különböző videók, egy kicsit megmasszíroz az ember, beindul a vérkeringés, és ez szerintem megoldás lehet.
2: Na, nálunk megoldás lesz egy kis zene most, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, itt az Easy Lovers, azaz a könnyű szerető a Szigalától.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk tovább a kérdésekkel. Azt kérdezi valaki, hogy beépített WC-tartály keretét hogy tudom visszatenni? Hát ha beépített, akkor hogy vetted le? Nekem ez a kérdésem csak.
1: Jó kérdés. Igen.
2: De te levetted, ugyanúgy tudod visszatenni, ahogy levetted. Hát. Vagy szétbontod a beépítést, visszarakod és újra beépíted. Hát.
1: Kis munka, de...
0: Azt kérdezi valaki erre, meg nem hiszem, hogy fogunk tudni válaszolni, hogy Győrben melyik dohányboltban lehet kapni vízipipa dohányt?
1: Győrben?
2: Nem tudjuk. Alapból én nem is tudok róla, hogy lehetne kapni dohányboltban
0: vízipipa dohányt. Én sem tudok.
2: Szerintem azt vízipipa boltban lehet kapni, szerintem dohányboltban nincs vízipipa dohány. Én még nem találkoztam vele, de lemegyek ma úgyis a cigiboltba, megkérdezem. Most már csak azért is, de szerintem az csak pipa, olyan boltba lehet, ahol vízipipát is lehet kapni.
0: Most az helyzet, hogy egy...
1: Ahol lehet vízipipázni.
0: De van külön ilyen bolt, vízipipa bolt, azt tudom, van, mert valaki annak idején küldtem csomagot.
2: Szerintem ott lehet kapni.
0: Igen, de az kimondottan ilyen vízipipa bolt volt, vagy mi. Tehát, hogy nem az volt,
2: nem a dohányboltban árulják a vízipipát.
0: Nem, szerintem sem.
2: A vízipipa boltban árulják a vízipipa dohányt. Volt
1: ez a tejázó, vagy nem tudom mi, igen, és akkor ott elvileg lehetett vízipipázni, biztos lehetett is kapni, csak nem tudom, hogy az már lehet, hogy megszűnt.
0: Jó, és az nem papifapipa, mint az ipofaifapipa, ugye?
2: Igen. Azt tudod, Sanyi, az ipofai...
1: Ipafai papnak. Van, mert ipafai fapipa, papifapipa.
2: Nagyon jó, király. Na, ezt meg vagyok.
0: Ügyes fiú. De hogy melyik ipafa, hol van ipafa, az más kérdés. Apafát itt van Debrecenben, de ipafa?
1: Az, úgy is lehet mondani, az apafai papnak papipa.
0: Azt nem tudjuk, de az nem jön ki annyira apafa. De ha van apafa, akkor mindig azt kérdeztem gyerekként, hogy van anyafa is.
2: Van.
1: Igen, a család része.
2: Igen, a család része az anyafa, így van.
0: Na, nézzük még kérdéseket itt az ökörködés mellett. Azt mondja, hogy mit gondoltok a rókales, mi az, hogy rókales?
2: Olvasd tovább az egész kérdést.
0: Ja, azt mondja, hogy mit gondoltok a rókales Norbi tevékenységéről? Biztos, hogy jó ötlet rókákat menteni?
2: Hát megmondom őszintén, hogy vannak erre speciális állatmentők, én inkább rájuk hagynám.
1: Igen, egyébként, mert...
2: Veszettséget, rühességet, satöbbiket nem kell mentegetni.
1: Össze lehet.
2: Vannak állatvédők, hagyjuk ezeket inkább arra, nem kell ezeket a rókákat piszkálni.
0: A következő kérdés... Némelyik anya miért tekint a saját fiára úgy, mintha pasia lenne? Van ilyen? Nem tudom.
1: Ajjaj.
0: Hát, már van a gondok.
2: Hát.
1: Kicsit a berrál.
2: Hát, ja, szerintem azért, mert nincs férje, és azt a szerepet át akarja ruházni a felnőtt gyerekére. De hát ez, hát, ez aggályos.
0: Igen.
2: Nagyon aggályos.
0: Következő kérdés, hogy fogadtátok, hogy elhúnyt egy családtagodok? Hát azt nem lehet jól fogadni. Nem is értem, hogy ezt valaki felteszi. Hát egyáltalán értem a kérdést, csak hogy miért kérdezi meg? Hát nyilván, még hogyha valami nagyon gonosz tettet követette lenne, nem se fogok rá már akkor gonoszan gondolkodni, vagy hogy mondjam, de haragudni rá most alapvetően. Tudod, nem haragszom, de nem felejtek, én tartom, hogy ez a mondás igaz.
2: Nagyon jó mondás, de ezt szeretjük. Pont most volt szó a gyászkezelésről, azt hiszem, hogy a Ridicule című műsorban, de remélem nem tévedek, hogy nem beszélnek az emberek a gyászról. Pedig beszélni kéne. Tehát beszélni kell az elmúlásról, az életről is beszélünk, ünnepeljük, de a gyászról is kell, mert fel kell tudni dolgozni azt, hogy valaki megszületik, állatember, növény, tárgy, országváros fiú, lány, mindenki sajnos meghal. És nem készítik fel az embereket erre, és pedig beszélni kéne róla. Tehát ez a mi szóltál, vagy mit gondoltál.
1: Sem...
2: De arról beszélnek. Már van egy csomó
0: a születésre sokkal többet hát, beszélnek igen. alapvetően.
1: Nyilván, igen.
2: De az életnek két oldala van, nem három. Megszületünk, élünk és meghalunk.
1: Ha jöttünk, megyünk is.
2: Igen. Igen. Jöttünk, láttunk, visszanéznénk.
0: Igen.
2: Úgyhogy ezt így szólsz. Hát meg kell tanulni, elgyászolni, beszélni kell róla, el kell tudni engedni.
0: Igen, nem könnyű ez. Nem, egyáltalán nem könnyű. Nem, pont nemrég volt sajnos egy haláleset a családban, egy idős rokonunk ment el, és emlékszek rá mai napig, pedig már rég találkoztam vele, és egyik nagynéném, és most nem tudunk ezzel mit csinálni, sajnos el kell fogadni, hogy az ember megszületik, akkor egyszer meg is hal. Nem mindegy, hogy mikor, azért tegyük hozzá, mert szerintem sokkal fájóbb egy 20-30-40 éves ember eltemetni, mint mondjuk egy 80-90 évest, mert az már leérte az életét, vagy sokkal több mindent megtett, leélt, családot épített, stb. Még egy fiatal azért az mindig sokkal jobban
2: még
0: fáj.
2: Még előtt áll az élet, igen, és azt nehéz elengedni.
0: Igen.
2: Méltósággal lehet ezt.
0: Viszont következő kérdésünk. Két napja húzták hátul a bölcsesség fogam előtt a fogam. Ezek a dolgok normálisak, milyen dolgok, az nem érje le, úgyhogy megyünk tovább. Azt mondja, milyen gyógyszert szedjek allergiára? Hát van számos allergia gyógyszer, egyeztest a kezelőorvosoddal, a gyógyszeréseddel.
1: Csináltad allergiatesztet, ez kiderül, mire vagy allergiás, aztán meg valamit választasz, de hát ott is vannak gyógytermékek is.
2: Készítmények, homeopátiás szerek és rendes gyógyszerek.
0: Valaki kérdezi, más terület, mitől nőhet még a mellem?
2: Biztos, még hogy... bár, vagy... Hát ez genetika, még. Igazából a nőni nem nőhet szerintem semmitől, mert az genetikailag belejünk van kódolva, hogy mekkora, a terhességtől nagyobb lesz, és a plasztikai sebész is tud ezzel segíteni.
0: Illetve bátor... vannak már olyan krémek, nem tudom, nem hiszek ebbe, de el tudom képzelni, ami elvileg úgy fut, hogy mellnövelő krém, na most ettől szerintem sokkal nagyobb nem lesz a mell az illetőnek, de azt el tudom képzelni, hogy esetleg mondjuk tudod az emlőket jobban...
2: Hát figyelj, terhességtől biztos, hogy megnő egy-két hát mérettel, jó. Az tény és való, a korral is különben azért változik, ez is tény és való, ha hízol a cicidre, hízol nőként, és ha fogysz, az arcodból és a cicidből fogysz, ez tény és való. De hogy azt
0: várjál, tudsz, hogyha különben... a nő fogy, akkor a cicie is
2: igen,
0: fogy.
2: Igen, arc is ciciből, igen, igen, komolyan, tényleg, halálkomoly.
1: Jó. Igen, hát később megy le a...
2: Igen, tehát a hasad feneked, az később, de igen, arc és cici. Onnan fogysz a legalább. Ha hízol, akkor is oda hízol.
0: Igen. Na, azt kérdezi valaki, hogy mikor engedik már el az emberek azt a téveszmét, hogy a születés egy csoda. Hát ez nem téveszme.
2: Ez nem téveszme, ez egy hülyeség. Ki mondja?
0: Ilyen hülyeséget.
2: Hát csodálatos dolog, hogy egy két emberből, egy pici embrióból, egy nő testében kifejlődő, életképes gyerek pottyan ki. Hát ez a része csoda. A szülés az nem csoda, az csodálatosan fájdalmas, és mondjuk az elmúlt 20 évig föl nem ad a levelet, nem gyereket, az is nehéz, de alapból a gyerek, az egy csodálatos dolog, hogy egy ember.
0: Igen, azt szokták mondani az anyák, hogy megérte megküzdeni a szüléssel azért, hogy világra jöjjön az a bébi. Következő kérdés, mivel irítálok egyeseket annyira, hogy ennyire bunkók velem? Miért utálnak ennyire? Hát ez a természetedből is adódhat.
2: Egy unszimpatikus ember vagy, és kicsit vissza kéne venni, gondolom, az arcodból, másképp kéne beszélned, kicsit alázatosabb kéne lenni, kicsit.
0: Sokan azt se tudják, mit jelent az, hogy alázat. Bocsi, hogy ezt most szóba hoztad.
2: Egy ilyen kézi szótárt csináljunk, idegen szavakból majd kilistázunk.
0: Nem, az nem hide, de az alázat az egy magyar szó, Karina.
2: Magyar szó, igen.
1: értelmező szótár.
2: Értelmező kézi szótár. Jó.
0: Azt kérdezi valaki, hogy Budapesten hol lehet csokis csigát venni. Azt hiszem, hogy a Lidlökben van. Én egyszer ettem, múltkor kaptunk, és Lidlben lett vásárolva, és nagyon finom volt. Én mondtam is, hogy kivételesen nem vagyok oda az ilyen csomagolt sütikért, de nagyon finom volt. Úgyhogy ezt ajánlom.
2: Én csak kakaós csigát szoktam enni, meg dupla csokis kakaós csigát. Bárhol. Igen, meg fehér csokis kakaós csigát, de pékség. Lidlő, Aldi, Penny.
0: Valaki azt kérdezi, hogy Burger Kingből hogy lehet rendelni, például Foodorán, vagy különféle ilyen, vagy maga a Burger Kingnek is van azt hiszem apja, alkalmazása, illetve interneten is, ha jól tudom, bár én annak idején, én nem rendeltem, a párom szokott Foodorán rendelni. Tehát, hogy igen, úgy szoktunk Burger Kingből rendelni. Mit gondoltuk arról, hogy az UFO már hivatalosan UOP lett?
2: Mi lett az UFO? UFO zenekar van?
0: Nem, az UFO az a földön kívüli.
2: Az is van.
0: Igen, de az UOP, az pedig magyarra fordítva úgy lehet lefordítani, hogy tehát az azonosítatlan égi jelenségeknek az összefoglaló. Azok vannak, igen. Az UOP.
2: Jó, ezt is megtudtuk, köszönjük.
1: Nyilván mióta erről beszélünk, meg vannak X-akták.
2: Azt szerettem azt a sorozatot.
0: Igen. Ha egy ember tudja, hogy rengeteg sokat kínlódik, és szenved egész életében, az a génektől, vagy a terhesség időszakában szedett gyógyszerektől is lehet.
2: Az a génektől, a terhesség alatt a terhesség alatt szedett gyógyszerektől nem lehet kínlódni. ez egy hülyeség.
0: Szerintem utolsó előtti kérdésünk. Jelentenek valamit az álmok, ha egy elhunyt szeretteink viszonylagos gyakorisággal megjelennek? Ennek összetett azt mondják az álomfejtők, hogy lehet jelentése is, tehát valamit üzenni akarnak. De lehet az is, hogy egyszerűen csak az agyar, a nagyon kötődsz hozzáik, nagyon szeretted őket, és ebből kifőleg az agyat kombinálja. Nekem is volt már számos álmom elhunyt szerettemről. És azt mondom, hogy volt mind a kétféle. Tehát volt, amikor tényleg azt értettem, hogy valahogy üzenni akarnak, és ez be is bizonyosodott, meg nem konkrétan
2: meg
0: üzenetet.
2: Meg a hiányérzet szerintem.
0: Csak annyira azt meg kellett fejteni, hogy az mit jelentett, és rájöttem, hogy igaz volt, de ez a ritkább amúgy. Ez a ritkább.
2: Hát a hiányérzetet így pótolja az agy. Álmokban, mert másképp nem tudsz vele találkozni, csak álmodni tudsz róla.
0: Azt kérdezi valaki, hogy mennyire jó döntés egy 8 éves kisfiúnak elektromos quadot venni, aminek 1300 watt a teljesítménye.
2: Ez a legrosszabb döntés a világon. Tilos. Nem szabad.
0: Semmi hát venni. Én is így gondolom.
2: Nem.
0: Viszont műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai gyakori kérdéses lépés délelőttbe. Maradjatok velünk, hisz jobb nejöbb zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Érkezik hozzátok mindjárt Eszes István műsor, aztán pedig Berta István autós magazinja. 15 órától is jobb nejöbb zenékkel várunk titeket. Maradjatok a Lépés Rádióval. Sziasztok!
2: Sziasztok, jó pünköst hétvégét kívánunk mindenkinek.
0: Igen. Legközelebb jövő hét kedden találkozunk. Sziasztok.
1: Sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
4: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor 2 ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció 2 képviselője, Hantosi István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke, és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a magyar államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt alapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 000-en érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
9: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
12: It goes on. and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott dallal. Tisztelt hallgató, köszöntöm a mai műsorom a Brit Invázió Amerikában című sorozat második része. Az első részben beszámoltam arról, hogy a Beatles 1964-es New York-i látogatása egy szabályos brit popzenei inváziót indított el az USA-ban. Az első dalunkat is egy ilyen inváziós csapat énekli, nevük The Nashville Teens, a dal címe Tobacco Road.

Emlékeznek? A két héttel ezelőtti műsoromban beszámoltam arról, hogy az egész brit őrület akkor kezdődött, amikor 1964. február 7-én a New York-i repülőtéren leszállt a Beatles együttes repülőgépe. Sok ezer fogszabályozós, síró, hisztériás és sikoltozó tinédzser üdvözölte őket. A Hotel Plaza előtt pedig Elvis halott, éjjel a Beatles feliratú táblákkal fogadták őket. Történelmi pillanat volt ez. Amerika tinédzserei szinte az egyik percről a másikra letaszították tornyáról a királyt, és a négy liverpooli proli gyereket ültették a helyére. Majd kezdetét vette a brit invázió. Az angol invázió zenekarok 1964 és 1967 között valósággal megújították az amerikai rockzenei életet. A médiából szinte teljesen kiszorultak és eltűntek az amerikai produkció. Mindenki a brit pop export divatos termékeire volt kíváncsi. Az amerikai népszerűségi lista pedig felrúgta a brit értékrendet. Az új világban a legnépszerűbb angol zenekarok a következők lettek. Dave Clark Five, Herman Hermits, Searchers, The Swinging Blue Jeans, The Animals, Billy Joe Kramer. A mai műsoromban őket és a dalaikat mutatom be. Az első együttes, akiről ma beszélünk, a Dave Clark Five. Alig egy héttel a Beatles Ed Sullivan Show belépése után a Dave Clark Five Glad All Over című dala a hatodik helyig jutott az amerikai sikerlistán. Az amerikai közönség vevő volt a ritmusra emlékeztető tánczenéjükre, amit Shake-nek kereszteltek el. Érdekes reklámszlogennel hirdették a zenekart, The Mersey Sound with the Liverpool Beat. Az együttest 1962-ben alapította Dave Clark, a későbbi dobos. Ők 18-szor szerepeltek az amerikai Ed Sullivan Show-ba, ez a mai napig rekord a varieté történetében. A Dave Clark Five 1964 és 1966 között 18 alkalommal került be a Top 20-be, 7 alkalommal a Top 10-be, az Over and Over című dalaikkal pedig 1965-ben a csúcsot is megjárták. A zenekar 1967-ig érte virágkorát, majd a hippi korszak beköszöntével eltűntek. 1970-ben feloszlottak. A Dave Clark Five két dalát mutatom be, Glad All Over és az Over and Over

a Hermann Hermits együttes a nehezen megmagyarázható csodák közé tartozott. 1964 és 1967 között több mint 40 millió lemezt adtak el az USA-ban. Ők lettek a brit inváziós csapatok egyik legsikeresebb tagja. Az együttest 1963-ban Peter Noon zeneiskolás diák alapította az együttest, és egyből egy 1 millió sikerre mutatkoztak be az I Am Into Something Good című dallal. 1964-től sorozatban jelentették meg a slágereiket, és noha képtelenségnek tűnik, de 1965-ben több dallal szerepeltek az amerikai top 10-ben, mint a Beatles. Ez a csoda sajnos csak egy évig tartott. Hallgassunk meg kettőt a legismertebb dalaikból, I Am Henry VIII és a No Milk Today.

1963-ban a szintén liverpooli Gary and the Pacemakers volt a Beatles együttes legkomolyabb riválisa. Gary Marsden csapata szintén a Covernbe játszott, és népszerűségüket látva Brian Epstein őket is felfedezte. 1963-ban három egyes számú sikerük volt, How You Do It, az I Like It, valamint a You Will Never Walk Alone című dalok. Ezek a sikerek repítették át őket 1964-ben Amerikába. Ők is szerepeltek egy Ed Sullivan showban, de sajnos bennük nem volt annyi kreativitás, mint a Beatles tagjaiban. Így 1966-ban teljesen eltűntek az élvonalból. A You Will Never Walk Alone című daluk azonban a brit folklór része lett. A Liverpool meccsein, valamint az angol válogatott labdarúgó mérkőzésein évekig himnuszként énekelte a közönség ezt a dalt. Hallgassuk meg tehát két örökzöld dalukat, How You Do It és a You Will Never Walk Alone.

következő énekesünk egy klasszikus re-export. Az eredeti neve James Marcus Smith, és Texasban született 1938-ban. Az érettségi után egy katonai akadémiára kezdett járni, de a 60-as évek elején Kaliforniába költözött, szeretett volna színészként vagy énekesként érvényesülni. Ekkor vette föl a P.G. Proby művész nevet, ami valószínűleg többen ismerik őt. Miután Amerikában nem érte sikereket, 1963-ban átkötözött Angliába, így szerepelt több tévésóban, és kiadott néhány sikeres kislemezt. A brit inváziós csapatokkal együtt érkezett vissza az USA-ba, ahol később mérséket sikereket ért el, néhány alkalommal szerepeltek dalai a Billboard 100-as listáján. Két legismertebb dalát hallgatjuk meg, az első szám címe Hold Me, a második pedig a Together.

Cliff Bennett and the Rebel Roosters, egy 60-as évekbeli brit rhythm and blues és soul együttes volt, melynek két top 10-es slágere volt. Rövidesen mindkettőt meghallgathatjuk. Bennett az együttest 57-ben alapította, Joe Mick lemezproducerre több kis lemezt vettek föl, melyeket a Parlophone cég adott ki. Ezek a lemezek nem arattak nagyobb sikert. 1964. szeptemberében Brian Epstein lett a menedzserük, 64-ben a hetedik kislemezük, a One Way Love feljutott a brit lista 9. helyére. 1966 elején ők voltak a Beatles utolsó európai turnéjának az előzenekara. Itt Bennettnek alkalma nyílt arra, hogy meghallgassa Paul McCartney Got to Get You Into My Life című dalát, mely eredetileg a Revolver albumon szerepelt, de kislemezként sosem jelent meg. Bennett lemezeinek a saját változatát, a felvétel producere Paul McCartney volt. A lemez a brit slágerlistán a 6. helyig jutott föl, és ez volt Bennett addigi legnagyobb slágere. A lejátszásra kerülő két dal, One Way Love és a Got to Get Into My Life, játszik Cliff Bennett and the Rebel Roosters.

a Johnny gyerek és a kalózok, azaz Johnny Kid and the Pirates egy angol rock'n'roll együttes volt, melyet Johnny Kid énekes dalszerző vezetett. Az 50-es évek végétől a 60-as évek közepéig több nagy slágert szereztek, ezek közül kettőt fogunk meghallgatni, a Shaking All Over, valamint a Please Don't Touch című dalokat. A zenéjükön túlmenően nagyon érdekes volt a színpadi megjelenésük. Többek között teljes kalózjelmezt viseltek, Kid szemfedőt viselt, és bicskával hadonászott, ami olyan korabeli rock'n'roll kortársaikra emlékeztetett, mint a Screaming Lord Scratch, vagy a Nero and the Gladiators. Ez a színpadi megjelenés megihlette a 70-es évek olyan színpadias rockereit is, mint Alice Cooper vagy David Bowie.

Searchers együttes 1957-ben alakult, nevüket John Wayne 1956-os klasszikus Western filmje alapján választották. Alapító tagjai közül John McNally és Mike Pendel gitáros és énekes vitte a príbet. A zenekar korai indulása ellenére csak a 60-as években vált széles körben ismert együttessé Angliában. A korai sikerekben fontos volt, hogy szintén Liverpoolból érkeztek, a Beatlesnél könnyebb dalokat játszottak, és jó néhány amerikai slágert is feldolgoztak. Tony Hatch egy tehetségkutató műsorba fedezte fel őket. Karrierjük a Drifters együttes Sweets for My Sweet című dal feldolgozásával indult. A dal 1963-ban Amerikában is siker lett, így a zenekar is tagja lett az inváziós különítménynek. 1964-ben a Needles and Pins dallal kerültek fel az amerikai slágerlistára. Sikersorozatuk kb. Másfél évig tartott. Két legnagyobb slágerük volt, a Love Potion No. 9 és a Needles and Pins.

szereted a Duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a Duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

A Swinging Blue Jeans tagjai sokkal jobban figyeltek az amerikai igényekre, ritmikus számokat játszottak. 1964-ben a Hippie Hippie Shake című daluk Angliába a második, Amerikába a lista 24. helyére jutott föl, ez elég volt ahhoz, hogy a tinédzser közösség megszeresse őket. További slágereik, mint a Twist and Shout, a Good Golly Miss Molly népszerűvé tették klubkoncertjeiket. Egy évnyi tündöklés után feltűnés nélkül maradtak le az élvonalból. Hallgassuk meg két dalukat, Good Golly Miss Molly és a Hippie Hippie Shake.

Freddy and the Dreamers sikerének az volt a titka, hogy amerikásra vették a figurát. Nem csak stílusában kopintották le Buddy Hollyt, de szemüveges énekesük Freddie Gerry is kísértetiesen idézte a tragikusan elhunyt sztár alakját. 1963-ban és 64-ben sorozatban 7 dallal szerepeltek az amerikai listán. Énekesük olyan népszerű lett a tinik körébe, hogy még egy divatos táncot is elneveztek róla, az volt a címe Do the Freddy. A most lejátszásra kerülő dalai címe I am telling you, és I understand.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasháza balatonaligai magas parton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magas part tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

Hölgyeim és uraim, köszöntöm az amerikai slágerlistán. Eszes István vagyok, az önök zenei szerkesztője. Az amerikai zenei szaklap, a Billboard 1940. júliusa óta publikál slágerlistákat. Ezek segítségével mutatom be egy-egy kiválasztott év legnépszerűbb dalait. Jó szórakozást a műsorhoz! Hölgyek és urak, folytatjuk az 50-es és a 60-as évek amerikai slágerlistáin szereplő egyes számú sikerek, azaz a number one slágerek bemutatását. A választott évünk 1968. Ebben az évben 15 dal szerepelt a listák élén, ma ezekből válogatok. A francia Paul Moria Lavis Blue című dala februártól 5 hétig vezette a sikerlistát. Ez a dal 1967-ben Luxemburgot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, a görög származású énekesnő Vicky Leandros énekelte, és a 4. helyet érte el. Paul Moria francia zeneszerzőnek és zenekarvezetőnek nagyon megtetszett a dal, elkészítette zenekelő változatát, ezt felvette a legújabb albumára, sőt, kislemezként is kiadták az Egyesült Államokba. A kislemez január elején lépett be a listára, és 4 hét alatt jutott fel a lista élére, és 5 hétig tartotta a vezető helyet. Utoljára 1962-ben a Tornádosz együttes Telstar című dala volt instrumentális egyes számú siker. Érdekesség, a dal annyira népszerű volt, hogy a százas listán egyszerre 4 különböző változatban is szerepelt. Paul Moria volt az első helyen, Al Martin az 57., Claudine Longé a 97., és Manny Kellen pedig a 100. helyen. Love is Blue, játssza Paul Moria.

Bobby Goldsboro Floridában született 1941-ben. 12 éves kor óta érdekelte a zene, az egyik haverja kapott ajándékba egy ukulelét, ezen Bobby olyan jól megtanult játszani, hogy karácsonyra szüleitől egy gitárt kapott. Kim is haverjaival alapított egy csapatot, a Webbs együttest. Később az Auburn Egyetemen kezdtek tanulni, a többi haver is követte. Jól ment a zenélés, heti $1200 kerestek a hétvégi fellépésekkel. Egyik alkalommal Roy Orbison fellépett az egyetemi kampuszon, ők kísérték. Roy annyira meg volt velük elégedve, felajánlotta, hogy tartsanak vele a 2,5 éves országos turnéján. Bobby így abbahagyta az egyetemet. A turnén szereplés mellett elkezdett önálló dalokat írni és énekelni, két dala is feljutott a 100-as listára. Roy Orbison rábeszélte, hogy hagyja abba a zenekari szereplést, kezdjen szóló karriert. Megígérte, ha nem megy úgy, mint ahogy szeretné, akkor hozzá bármikor visszatérhet. Bobby Goldsboro általában saját maga írta a dalait, az egyetlen kivétel a Honey című dal volt, mely a legnagyobb sikere lett. Ezt a dalt Bobby Russell írta. Russell egyik este otthon dolgozott, kinézett az ablakon a ház előtt lévő fára, és ekkor tűnt fel neki, hogy mennyit változott a fa az elmúlt 4 év során. Megírta az elmúlásról és az emlékezésre szóló gyönyörű dal zenéjét és szövegét. Az első lemezváltozatot Bob Shane, a Kingston Trio alapító tagja készítette. Bobby Goldsboro ezt a változatot hallotta, megkérte Russellt, hogy ő is lemezre vehesse. Ő megengedte egy feltétellel, várjanak néhány hetet, hogy a két lemez ne versengjen egymással. Bobbyék kibérelték a lemezstúdiót, de már a második felvétel olyan jól sikerült, hogy nem is kellett további felvételeket készíteni. A Honey című dal áprilistól 5 hétig vezette a slágerlistát, és ezzel a dallal Bobby Goldsboro befutott.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. Az 1967-es év Otis Redding éve volt. Az Aretha Franklin részére írt Respect című dala egyes számú siker lett, amikor fellépett a Monterey Popfesztiválon, a közönség állva ünnepelte fellépését. A Sweet Soul Music című dalát pedig Arthur Conley a sikerlista második helyére vitte föl. Az angol Melody Maker szaklap olvasói őt szavazták meg az év legjobb férfi énekesének, ezzel megtörte Elvis Presley 8 éven át tartó sikersorozatát. 1967. december 7-én a Stax Records Memphis-i stúdiójába vették föl a Sitting on the Dock of the Bay című dalt. 3 nappal később a magárepülőgépe Madison mellett belezuhant a jeges Monomachtóba, ahol Otis és 5 zenésztársa meghalt. Otis 26 éves volt. 3 hónappal később a dala lett az első posztumusz number one siker, és 4 hétig vezette a slágerlistát. Az év végén 2 Grammy-díjat nyert vele, ő lett posztumusz a legjobb R&B énekes, és ez a dal nyerte el a legjobb R&B dal címét. Sitting on the Dock of the Bay énekel Otis Redding.

A két zenész, Paul Simon és Art Garfunkel 1957-ben énekeltek először közösen. Eleinte különböző művész neveket használtak, mint például Tom és Jerry. A rajzfilmekben jól ismert név alatt jelentették meg első jelentősebb számukat, a Hey Little Schoolgirl-t. The Graduate, magyar címe Diploma előtt című filmnek a rendezője Mike Nichols felkérte Simont és Garfunkelt, hogy ők írják meg az egész film zenéjét. Amíg Simon az új dalokat írta, a rendező már korábbi számaikat próbálgatta a filmhez, ezek végül annyira megtetszettek neki, hogy igazából egy új dal szerepel a filmbe, a Mrs. Robinson. A Mrs. Robinson egy kiváló példa a duó különleges, bársonyos énekhangzására. 1972-ben a Rolling Stone magazinnak adott interjúban Paul elmondta, hogy ők nagyon aprólékosan dolgozták ki a dalok hangzását. Különböző trükkökkel megduplázták az énekhangot, így egy-egy dal néha négy hangon szólalt meg, így volt a Mrs. Robinson esetében is. A kiválóan megkomponált filmzenéért, és különösen a Mrs. Robinson című dalért Grammy-díjat nyertek. A duó mind zenei, mind pedig siker szempontjából 1970-ben ért fel a csúcsra, amikor a Bridge Over Troubled Water című albumuk 8-szoros platina lemez lett. Ezek után senki sem számított arra, hogy épp ekkor oszlik fel a sikeres duó, és kezdenek szólópályát mindketten külön-külön. 1968. júniusában 3 hétig vezette a slágerlistát Simon és Garfunkel Mrs. Robinson című dala.

0: Broadcasting around the world. Around the world. This is your number one internet radio station. The music you love right here, right now.
1: A mai műsorban az 1968-as sikerdalokat játsszuk. De mi történt 1968-ban? Különböző archívumokból bányáztam elő néhány érdekességet, ami talán minket legjobban érintett. Magyarországon akkor indult el az új gazdasági mechanizmus. Amerikában tavasszal meggyilkolták Martin Luther King polgárjogi aktivistát, nyáron pedig Bobby Kennedy amerikai szenátort. Párizsban elkezdődtek a diáklázadások, Csehországban pedig az úgynevezett prágai tavasz, amit aztán augusztusban erőszakkal vertek le a varsói szerződés csapatai. Nézzünk valamivel vidámabb híreket. Márciusban mutatták be a Broadway-n a Hair című musicalt. Ebben az évben alakul a Deep Purple. Magyarországon 1968-ban rendezik meg a második táncdalfesztivált, amelyet az Illés zenekar nyer meg. Júniustól a közértekben is lehet Coca-Colát kapni. Bemutatták a Volt egyszer egy vadnyugat című film, közértekben is lehet Coca-Colát kapni.

választotta 8 éves korában. A katonai szolgálat után stúdiózenész lett, több film zenéjében trombitált. Jerry Moss barátjával 62-ben alapították meg az A&M Records lemezcéget. Jól ment az üzlet, 66-ban 1 millió dollárért vették meg a CBS stúdiót Hollywoodban, a Sunset Boulevardon. Herb Albert elsősorban instrumentális lemezeket készített, 16 felvétele került fel a slágerlistákra. 68 tavaszán egy showműsorban lehetőséget kapott a CBS tévétársaságtól, és akkor jött az ötlet, hogy mindenképpen szerepeltetni szerette volna a feleségét. Miért ne énekeljen egy dalt neki? Malibu strandján vették fel a jelenetet, amiben Albert énekel a feleségének, Sharonnak. A műsor lement a tévébe, másnap több ezen telefonáltak a tévétársaságnak, hogy hol lehet ezt a lemezt megkapni. A lemez másnap megjelent, és június végén már fönn volt a lista első helyén, és 4 hétig maradt ott. This guy is in love with you, énekel Herb Albert.

Önök az amerikai slágerlistát hallják Eszes István szerkesztésében. Azon hallgató kedvéért, akik most kapcsolódtak be a műsorba, elmondom, hogy ma az 1968-as amerikai sikerlista egyes számú dalairól mesélek, és játszom le ezeket a csodálatos dalokat. A 60-as években a Beatles után az ifjúság tömegeire a Doorsnak volt a legnagyobb hatása. A Hello, I Love You című dala augusztusban 2 hétig szerepelt a sikerlista élén. Az együttes meghatározó alakja az excentrikus Jim Morrison volt. Az egyetem után Los Angelesbe költözött, itt találkozott Ray Manzarekkel, Rick and the Ravens néven hoztak létre egy kis blues együttest. Később csatlakozott hozzájuk Robbie Krieger és John Densmore. A Doors tevet Morrison ajánlatára

ekkor vették föl. Az első két albumuk jó volt és sikeres, de aztán jött a harmadik album problémája. A legtöbb együttesnek van annyi jó dala, amivel meg tudja tölteni az első és a második albumot. Tehát a turnéznak nincs idejük új dalokat írni, és mire elész a harmadik albumhoz, ott állsz a stúdióban, és nincs mit játszani. Ők is így jártak, kétségbeesetten kerestek dalokat, így találtak rá Jim Morrison egy korábban írt dalára, a Hello, I Love You című dalra. Jim ezt a dalt Venice-ben írta egy nyári délutánon, amikor látott egy fiatal fekete lányt, amint sétál le a strandra. Később elmondta, hogy emlékszem, először a dalom jött, utána írtam hozzá a szöveget. A dal a harmadik albumon jelent meg, a Waiting for the Sun című albumon. 1968. augusztusában került föl a listára. Hello, I Love You, játszik The Doors.

Folytatva az 1968-as év egyes számú sikereinek a bemutatását, két dalt fogok egymás után lejátszani. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine című dala 7 héttel át szerepelt a Billboard listájának az élén. Ez volt a Motown lemezcég egyik leghosszabban a slágerlistás sikeresen szereplő dala. A szakemberek meglepődtek, amikor a cég kijött ezzel a változattal, hiszen egy éve korábban, 1967. decemberében Ladies Night and the Pips ezzel a dallal a lista második helyén szerepelt. De Marvin változata mind hangszerelésében, mind előadásában annyira más volt, hogy a közönség örömmel fogadta ezt a dalt. Marvin Gaye-nek egyébként ez volt a 18. dala, ami bejutott a 100-as listára, és az első lemeze, ami elérte az egyes számú pozíciót. Szóljunk pár szót a másik dalról is. John Fred Gurrier egy interjúban visszaemlékezett arra, amikor először hallotta a Beatles együttes Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című albumát, és erről a Lucy in the Sky with Diamonds című dalát, agyába azon beugrott egy szójáték. Mennyivel jobb lenne a dalnak a címe, ha az lenne, hogy Lucy in Disguise with Diamonds. Pár hónappal később megszületett a dal, és a sors furcsa fintora, hogy amikor fölkerült a listára, első helyére a Beatles együttest taszította le a trónról. A dal címének az ötletét végül az a sok száz napszemüveges lány adta, akik a floridai strandokon heverésztek naphosszat. A Playboy című magazin akkor volt egy éves, az együttesnek a nevét pedig innen vették. Így alakult ki John Fred and his Playboy Band együttes, akinek a dala Judy in the Sky with Glasses 2 héttel át vezette 68-ban a Billboard listáját.

Archie Bell and the Drells Tighten Up című dala 1968 májusában két hétig volt listavezető. Az együttes vezetője sajnos személyesen nem vehetett részt az együttes örömébe, ugyanis Németországban egy katonai kórházban feküdt. A vietnámi háborúban megsérült a lábán, és itt gyógyították. Az együttes tagjai hívták fel telefonon a kórházba, és mondták el a jó hírt, hogy ők vezetnek a listán. A kórházi kórteremben folyamatosan szólt az American Forces Network rádió zenéje és műsora, próbálta többi betegnek eldicsekedni, hogy ez a szám, ami most megy a rádióba, azt én és a csapatom énekli. Senki nem hitte el neki. Szerette volna személyesen is learatni a siker gyümölcsét, de a hadseregtől összesen egy 15 napos eltávot kapott, hogy hazautazzon és meglátogassa édesanyját. Diana Ross and the Supremes a híres Ed Sullivan tévéshowba mutatta be új dalát, a szerelem gyermekét, azaz a Love Child-ot. Ez volt a 11. slágerlistás daluk, és 1968. novemberében két hétig vezette az amerikai listát.

1968 tavaszán két politikai gyilkosság is történt az USA-ban. Megölték Martin Luther Kinget és Robert Kennedyt. A két ember halála annyira megrázta a Rascals együttes vezetőjét, Felix Cavaliert, hogy írt egy politikai töltetű dalt arról, hogy az emberek hadd legyenek szabadok. Lemezkiadójuk, az Atlantic Records nem akarta kiadni a lemezt, attól félt, hogy ez a politikai dal ártani fog az együttes karrierjének. De Felix nem törődött bele, szivózott, és azt mondta, hogy ez a dal fontos számára, feltétlenül adják ki. A dal 68 júliusába került be a 100-as listára, a 64. helyen, 6 héttel Robert Kennedy meggyilkolása után, 4 héttel később pedig egyes számú siker lett, és 5 egymást követő héten vezette a listát, The Rascals együttes People Got to Be Free című dala.

következő dal különlegessége az, hogy ez a dal ugrott el legnagyobbat az amerikai sikerlistán. Augusztusban a 81. helyen került be a listára, és a következő héten már a 7. számú siker volt. Ekkora ugrás azóta sem történt. A dalt Tom T. Hall, nashvilli zeneszerző írta, ő ugyan már 10 éve dolgozott a szaknába, de nem volt nagyon ismert. A dalt egy megtörtént esemény, egy konfliktus kapcsán írta, ami arról szól, hogy egy fiatal özvegyet kikezd a helyi gyermekvédő liga. Elkezdenek egymásra veszekedni, a liga kritizálja a hölgy öltözetét, italozási szokásait és a város férfiaival való kapcsolatát. Shelby Singleton producer ismerte a dalnak egy korábbi változatát, de az nem tetszett neki, keresett egy új, egy markánsabb hangot. Egy helyi DJ mutatott be neki egy fiatal texasi énekesnőt, egy bizonyos Jenny C. Reedet. Ő titkárnőként dolgozott, és lemez demókat készített. Shelby meghallgatta, érezte, hogy Jenny-nak tökéletes a hangja ehhez a dalhoz. Elkészült a lemezfelvétel, néhány napon belül kim volt a lemez a boltokba, 2 hét alatt 1.750.000 példányba kelt el. A dal Holt sikeres zeneszerzővé tette. Jenny-nek újabb popslágerítás dala nem lett, de a country listákon gyakran megjelent. Érdekesség, hogy a dalnak nagyon hosszú utóélete lett. 10 évvel később született egy játékfilm a dalban leírt események alapján, ez 1980-ban került sugárzásra, és mindenki meglepetésére ez volt a hét legnézettebb filmje. 2 évvel később pedig az NBC TV egy sorozatot indított, szintén a dal sztoria alapján. Énekel Jenny C. Reilly, a dal címe Harper Valley PTA.

Shelley Pinz, fiatal amerikai zeneszerző és szövegíró, olvastott egy újságcikket egy idős angol férfiről, aki Londonban minden nap egy bank előtt zenélt, igazi egyszemélyes zenekar volt, minden hangszert ő kezelt. Volt előtte egy tamburin, abba gyűjtötte a sétálók adományait. Shelleyben ezt felidézte, hogy hogy nézhet ki egy trambulin teli zöld pénzjegyekkel. A szöveghez Paul Lika írt zenét, utána hetekig kerestek egy kiadót, de mindenki elhajtotta őket. Végül egy új lemezcég, a Budak Records látott a dalba fantáziát. Kelet-telemben egy együttes, aki eljátsza a dalt. A kiadó akkor tárgyalt egy Lemon Pipers nevű együttessel. A szerzők bemutatták az együttesnek a dalt, de nem tetszett nekik. Erre a producer azt mondta, vagy eljátszátok a dalt, vagy repültök. Másnap jött a válasz, hogy na jó, eljátsszuk a dalt. Elkészült a felvétel, de több hiba volt benne, rossz volt a dobsáv, nem voltak vonósok, és a szólóénekes hangja is nagyon orrhangú volt. Így újra vették a dobsávot, adtak hozzá csellókat, és újra keverték a lemezt, kinyomtattak belőle 250 példányt, és szétküldték a különböző rádióállomásoknak. Pár nap múlva jöttek a helyeslő telefonok és táviratok. 67. decemberébe lépett fel a dal a slágerlistára, és 7 héttel később egyes számú siker lett. Ez volt a Budak első nagy slágere. A Lemon Pipersnek nem lett több sikeres dala. Green Tambourine, énekel a Lemon Pipers.

0: Önök Eszes István zenei válogatását hallják. A Beatles együttes Hey Jude című dala szeptember 28-ától 9 héten át, azaz az év végéig vezette az amerikai sikerlistát. A Hey Jude volt az első lemez, ami a Beatles saját Apple lemez címkén jelent meg, és valószínűleg ez volt a legsikeresebb slágerlistás daluk is.
1: Szegény. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az azbesztügy miatt. Közös ülést tart a magyar és az osztrák kormány szeptemberben Gödöllőn. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó azbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná volt 6 történeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámok már meghaladta a 69 ezret, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik, hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhet.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

beültem a Honda Civicbe, és hát természetesen a kormánynak a közepén egy hatalmas Honda logó van. A kormány egyébként nincsen lekerekítve sem alul, sem fölül. Ez ugye ma már, hát majdhogy nem érdekességnek számít. Illetve három küllője van, ugye van a vízszintes küllője mindkét oldalon, valamint van még egy függőleges küllő. A függőleges küllő az olyan, mint hogy át lenne törve, de nincs áttörve, hanem az áttörés helyén van a kormány fűtésülnek a helye, és egyébként a függőleges küllő egy ilyen ezüstös kis keretet, betétet kap, illetve a szél az ilyen ezüstös, mint egy ilyen U betű, vagy egy ilyen kis bölcsőként fut lefelé. A vízszintes küllők közül a jobb oldali természetesen a tempomat, az adaptív tempomat, a sebességhatároló, a sebesség beállítása, hogy milyen messzire kövesse az előttünk levőt, míg a bal oldalon pedig ugye a média, lejátszót, illetve a telefont fogod tudni kezelgetni. Érdekessége, hogy a kormánynak a közepe sem kerek, hanem ilyen érdekesen van megtörve. Olyan, mint hogyha azt mondja, 1, 2, 3, 4, mint hogyha egy ilyen 8 szög lenne, de nem egyenlőek az oldalai, ráadásul le vannak kerekítve az összes kis él, és magának ennek az egész kis betétnek, ugye, ami egyébként a Honda logó alatt természetesen ugye a légzsákot is tartalmazza, az egésznek hanem zongoralak fekete kerete van, és ez a zongoralak fekete keret, ez bizony a két vízszintes küllőre is kifut, a vízszintes küllőnek a két oldalra is kifut, és a kis gombokat, amiket ugye, ahogy említettem, a jobb oldalon a tempomat, meg ilyesmi, a bal oldalon pedig a média, tehát ez a zongora keret fogja körbe. Az előttünk levő műszerfal az természetesen digitális, mindent is be tudsz rajta állítani, egyébként nagyon jó pofon, nagyon szépen visszajelzi, hogy mennyi van az akkumulátorban, hogy mikor tölt vissza, hogy mikor futsz te elektromos üzemmódban, hogy mik vannak bekapcsolva, vagy mi nincs bekapcsolva, hogy hány kilométert tudsz megtenni, hogy mennyit fogyaszt az autó. Most egyébként 5,7-es fogyasztást ír ki, de ahogy most tankoltam az imént, én azt mondom, hogy inkább 5,1 és 5,2 között van valahol a fogyasztása az autónak, szerintem ez zseniális. A kormánytól meg a műszerfaltól, amikor elindulunk a vezetőoldali ajtó felé, akkor találjuk, hogy a klímát természetesen. Fölül egyébként nem műanyag, hanem ilyen gumírozott anyaggal van az egész műszerfalnak a teteje beborítva, ezáltal nem csillog, nem tükröződik, ez nagyon jó.

A klíma beömlője, az pedig a Hondától megszokott szokásos kis ilyen kis mélysejtekkel jön be a levegő, és maga az a rész, ahol beállított, hogy hova fújja, vagy hogy egyáltalán elzárod, vagy hogy mi történik, az pedig úgy néz ki, mint ezek a régi kis joystickok, annak az a kis pöcke. Ez szerintem zseniális, én ezt nagyon szeretem, ez nagyon jó pofa, és azt, hogy egyébként, hogy elzárja, de teljesen, hogy fújja a levegőt, vagy ne, tehát már azt is elzárod, az pedig egy ilyen kis tekerő gombbal van kialakítva, és az egész egy zongoralak keretben van benne, és maga a mélysejt, az pedig kapott egy ilyen kis szürkés keretet. Az ajtón fölül van egy zongorlak fekete betét, a kilincstől hátrafelé. Maga a könyöklőnk az természetesen szintén ilyen bőr, műbőr, vegán bőr, szab, az a lényeg, hogy puha. Az ablak kezelő szervei azok ugye mat fekete részen vannak benne, és a kis gombocskák kaptak egy ilyen kis ezüstös keretet. Jó pofa. Ha eljövünk középre, a középső érintőképernyős kijelző nem nagy, sőt, a mai világban mondhatunk azt, hogy kifejezetten kicsike, viszont legalább egész jó magasra rakták fel, és amit imádok benne, hogy fizikai gombokkal van kialakítva maga az, hogy a home menübe belemenje, maga a vissza menü gombocskánk is megvan fizikailag, illetve az, hogy te bekapcsolod a rádiót, vagy hogy hangosítsa rajta, vagy hogy hullámsávot változtassa, vagy bármi, ez pedig tényleg szó szerint egy fizikai tekerő gombbal van kialakítva. Imádom. A kijelző egyébként érintőképernyős, és egyébként szép a színe, meg jó pofa, csak mondom, a mostani trendekhez képest, nem trendeknek, hanem a trendekhez képest kicsit kisebb, és egyébként zongorak fekete keretet kapott ez is. Alatta a klíma természetesen ugyanolyan, mint a vezető oldali ajtó, illetve a kormány között, és ez a mélysejt az egész végigfut az anyósülés előtt. Alul fölül szintén megvan ez a krom betétje, krom kerete, illetve ez a szürkés, egésznek az a szürkés kerete az megvan, és itt is, középen is, meg az anyósülésnél is a kis joystickok fogják, ugye, hogy hova fújt a levegőt, meg hogy merre fújt a levegőt, meg ilyesmi, és a két középső klíma közé kapta meg az elakadás jelzőt. Jövünk lefelé, klíma. Klímánk, ez egy digitálisan jelzik, hogy mekkorát fúj, meg hogy hol fúj, viszont fizikai tekerő gombokkal fogod, hogy mekkorát fújjon, mármint hogy hány fokot. Ráadásul ezek a kis tekerő gombok, ezek kaptak egy ilyen kis ledes háttérvilágítást, az egészet tök szépé teszi, illetve a sötétben is látod. A gombok világítanak, amikor be vannak kapcsolva, a középső tekerő gombunk az, hogy hány fokot fújjon, még a jobb oldali tekerő gombunk, tehát három tekerő gombbal a jobb oldal, ez pedig az, hogy egyet szinkronizálod, hogy két oldalt ugyanakkorát fújjon, vagy ne ugyanakkorát fújjon, ha ne ugyanakkorát fújjon, akkor pedig az anyósülés felől, hogy hány fokot fújjon, meg hogy milyen erősen. És ugye a három gomb között van kijelezve digitálisan, hogy hova fújja, hogy mennyit fúj, meg ilyesmi, valamint van kettő gombunk itt fölül még, a két ülésfűtés, ugye az a vezető oldali, illetve az anyós oldali, és vannak még fizikai gombok, a belső levegőkeringetés, hogy hova fújja, az első szélvédőnek a fűtése, a hátsó szélvédő, illetve a visszapillantó tükör, az egyszerre tudod szépen fűteni, és van egy AC gombunk.

Jövünk még lejjebb, akkor van kettő darab USB-C-s töltési lehetőségünk, az egyikkel csak töltesz, a másikkal akár csatlakoztatod is a kis eszközödet, van egy szivattyútós töltési lehetőségünk. Ez alatt van egy tálcánk, és erre a tálcára fogod tudni letenni a kis telefonodat, hogy vezeték nélkül töltsed, és nagyon jó pofony, amikor leraksz egy telefont rá, akkor azonnal kiír a középső érintőképernyős kijelző, hogy figyeljél, vigyázat! Tegény nagy narancssárga, inkább sárga felirat, vigyázat, a készülék a vezeték nélküli töltőn felmelegedhet, égési sérülést okozhat, tehát óvatosan nyúljál hozzá. Jövünk hátra, akkor az egész kiemelkedik, és itt van egy ilyen kis, hát nem egy tálca, hanem egy ilyen kis kiemelkedő domború valami, ami egyébként olyan, mint a szénszálból készült volna, legalábbis a dizájnja, meg a tapintása is olyan, mint a szénszál lenne, szerintem egyébként nem az, de mégis olyan az egész. Aztán a sebességváltónk az ezúttal nem egy kar, nem egy gomb, hanem sok kis gomb. A parkoló gomb van legelől, az megnyomod, a rükvert gombot ott szépen berakod az ujjadat, és szépen hátrafelé megpúzod, akkor lesz rükvertben, van egy nulla gombunk, illetve van egy D gombunk. Ez az egész gombsor, ez ugye egymáshoz képest függőlegesen helyezkednek az autó hátrafelé, hogyha nézzük. Az egész gombsor kapott egy szürke keretet, illetve maga a D gomb, azaz a direkt gomb, az is kapott egy szürke, sőt, inkább krómos keretet, és hogyha megnyomod, akkor természetesen világít mind a D, mind az N gomb, mind a reverse gombunk, illetve a P módunk is világít. És ez úgy néz ki, hogy a P az piros, a két szélén két LED felvillan, a reverse-nél két zöld villan föl a két szélén, a nullánál szintén kettő piros, még a D-nél pedig maga a D gomb fog teljesen körbe egy kis zöld LED-es keretet kapni. Ez mögött van a drive mód választónk, van Eco, van normál, illetve van sport, illetve individuál módunk. Az individuálnál tetsz be egy csomó mindent. Van egy elektromos kézifékünk, ez jó pofa, és ezek mellett van kettő darab pohártartónk. Oké. Az ülésünk az egyébként úgy néz ki, hogy bőr, illetve igen, bőr az egész ülésünk, vagy hát inkább ilyen újrahasznosított műbőr, ilyesmi, és természetesen szellőzik is, nincsen külön szellőztetője, de szellőzik is az egész. Azt el is felejtettem mondani, de most, ahogy ránéztem az anyósra, és eszembe jutott, hogy az első ajtóba, hát nagyjából egy literes, nem, inkább fél literes víz fog beleférni. Aztán, ja, a fejtámlánk is szintén bőr, a napfénytetőnk óriási, és természetesen a napfénytetőt azt akár be tudod húzni, és csak egy függöny, és egyébként két külön gomb, az egyikkel csak a függönyt fogod lehúzni, és a függöny az nem áttetsző, nem átlátszó, egyébként puha, de hogy teljesen besötétíti az autót, az is ilyen sötét szürke fekete, tehát ez az egyik gombunk, ez a függöny, még a másik gombbal, azzal pedig ugye kinyitod magát a tetőablakot, és akkor ömölhet be a levegő, a fény, meg minden ilyesmi is, és természetesen, hogyha kinyitod a tetőablakot, akkor előre felhúz egy ilyen kis minimális hálót, ugye kiemelkedik az autónak a tetővonalából, ezzel ugye egyrészt a levegőt is szűri, másrészt pedig a szúnyogokat is, meg minden ilyesmit is. És akkor még egyet felejtettem el mutatni, vagy elmondani, az pedig az, hogy a könyöklőnk az szintén ugye műbőr, és alatta van egy zsebünk, amiben egyébként egész jól elférnek a cuccok, mint például én most pont odaraktam magát a mi ez? Hírt akartam mondani, a forgalmi engedélyt. Na és akkor mindjárt beülök hátulra.

A Honda Civicbe hátulra beülve azt fogjuk észrevenni, hogy elférek magam mögött, a 180 pluszos magasságomra van állítva az első ülés, és szépen elférek. Az első ülésnek a háttámlájánál természetesen van egy hatalmas nagy zsebünk, ahol be tudod rakni az újságot, a laptopot, a bármi könyvet, vagy bármit is. A két ülés között van klímabeömlőnk, illetve azok alatt van USB-C-s töltési lehetőségből kettő. Hátul nincsen semmilyen oldaltartása az üléseknek, sem oldalt, nem tudod, sem deriban, sem combban. Bőrülés van hátul is, egyébként szerintem egészen kényelmes és jó pofa. A középső ülésnél le tudod hajtani a könyöklő részt, és akkor van kettő darab pohártartónk, kényelmes az egésznek a kialakítása, és egyébként még így magam mögött, még így magasságban is szépen el tudok férni, szerintem ez is egyébként teljesen jónak mondható, és ráadásul egész jó a hely ahhoz képest, hogy mennyire csapódik az autónak a hátsó vonala, mennyien szépen csapódik lefelé, hiszen ugye tudjuk a Civicnek ez a formája. Amiről nem beszéltem még, és ezt elő kellett volna, de majd most itt hirtelen elmondom, az az, hogy a belső visszapillantó tükörnek minimális kerete van, fekete, és egyébként a csapott háta, tehát a döntött hátsó szélvédőn keresztül is tök jó ki lesz hátulra. És még egy fontos dolog innen hátulra lőve, hogy a tetőablak az előtted lesz vége, tehát hogy a fejed előtt van vége a tetőablaknak, de ömlik be a fény, és ez a lényeg. Szerintem jobb pofább lenne az autó egy kicsit világosabb beltér, de ömlik be a fény, és ez a lényeg.

És már ki is derült, hát persze, hogy nem gurulunk, hanem jöjjön egy újabb gép, egy újabb autó, egy újabb modell. Na nézzük csak, hallgast! Mai főszereplőnk nem lesz más, mint a DS 4-es. Ugye a DS az a Citroennek indult egy ilyen kis prémium márkájaként, aztán szépen különvált, illetve természetesen azért ott az 60-as években, 50-es, 60-as években azért volt egy klasszikus DS modellje is a Citroennek. Na figyeljetek, ránézzünk erre a DS 4-esre, és egyszerűen így el fog szájulni. Hát egyrészt, ami nekem baromira tetszik, az az, hogy ugye ez egy elektromos autó egyébként, csak így mellesleg. Tehát a hűtőnek a középső részén, a rendszámtábla fölött a DS logó az LED-ként világít, és így egyszerűen tényleg csodaszép. Illetve a DS logótól kis LED vízszintes csíkok, amik egyébként a DS logó mellett egészen kis vékonyak, egészen kis aprók, és a szélességük az nő kifelé, hogy elindulunk az autó széle felé, és szépen belefut a nappali menetfényben, illetve a nappali menetfény ez természetesen az irányjelzőnk is. És ez a nappali menetfény, illetve irányjelző, ez úgy néz ki, hogy ez a vízszintes vonal az elindul az autó széle felé teljesen, tehát majdnem a széléig ér, és onnan, mint egy ilyen kis, hát nem tudom másképp fogalmazni, mint egy akár oroszlán, akár, vagy inkább ilyen tigris, ilyen kis kartfogú tigris fog szépen lefelé lenyúlik, és egy ilyen elég markáns vonal lemegy lefelé, aztán szépen visszafelé.

Tényleg, mint egy fog, úgy néz ki az autó két szélén, ugye mondom még egyszer, ugyanez lesz a nappali menetfény, illetve ez a része lesz természetesen az irányjelző is. És ha már irányjelző, akkor természetesen a tükrökben is benne van az irányjelző, de erről majd egy kicsit később. Az autónak a közepe egyébként a világítás, tehát rendes világítás, illetve reflektor az e fölé a vízszintes kis, vagy illetve hát ez a kis kardfogú tigris fog fölé került fel, szép kis búra alatt szerepelnek a lámpák, a lámpatestek, ez lesz ugye természetesen a világításunk, illetve a reflektorunk. És a lámpának a belső, majdnem teljesen közepétől, vagy a belső élétől, lefelé, egy kicsit befelé ferdülve elindul egy zongorlag fekete betét, ugye ez lesz maga a hűtő, itt lesz maga a rendszámtábla, és alul még egy viszonylag széles, majdnem az autó szélességig szépen végigfutó szintén hűtő részt kapunk, ami egyébként a radaroknak a dobozát is megkapta közvetlenül a rendszám tábla alatt. Ez mind-mind zongorlag fekete, az autó egyébként ilyen csodaszép, ilyen delfinkékes, szürkéskékes színben pompázik, és ami érdekessége az nem más, hogy a motorháztetőnek a közepén ott is van még egy kis táblánk, ami nem mellesleg az autónak a felszereltsége, és ez egy Jules Verne táblát, és ez majd a Jules Verne táblának az a kis irányjelző, illetve nem irányjelző, iránytű imitációja. Az majd az autónak a belsőn is meg fog jelenni. A lámpának a szélessége, magassága a DS logó fölött az keresztben egy zongorlag fekete sávot fog összefoglalni. A motorháztat egyébként kapott ilyen picike kis íveket, a közep az ki van emelve, ez mind-mind a légterelés, ugye a visszapillantó tükrök felé, az autónak a széle felé viszi a motorháztetőnek a nagyobb hulláma, és a közepén pedig kapott egy ilyen kis kiemelkedést, ami szintén ugye vágja a levegőt, csodaszép, egyszerűen tényleg csodaszép ez az autó. Amikor először találkoztam, amikor először megláttam, még ugye ott statikusan állva, akkor nagyon körbejártam és nagyon rácsodálkoztam, ez a világító DS logó, ez nekem egyszerűen zseni.

eljövünk oldalra. Amikor eljövünk oldalra az autónál, akkor azt fogjuk látni, hogy hatalmas nagy kerekeket kapott az autó, szép kis, hát nem is peres gumikkal, de azért egész vékony kis, kis kerék, tehát nem az a klasszikus balonos kerék, de nem annyira peres egyébként, és egyébként nagyon jó csillapít, mind a lengés csillapító, mind a gumik, de erről majd egy kicsit később, amikor majd utazunk vele. Eljövünk oldalra, és azt fogjuk látni, hogy a kerékjárat ív az teljesen, ugye természetesen leköveti mindenről, mind hátul a keréknek az ívét, és a lemezre kapta a kerékjárati ív ilyen kis plusz él plusz vonal vezetést, ami ugye viszi az embernek a szemét. Az oldalsó lemez a kerékjárati ív fölött elindul egy ilyen kis mélyedés a visszapillantó tükör alatt, és az szépen eltűnik az első ajtónak, hát nagyjából a közepénél, de a hátsó ajtónál elkezdődik, és a hátsó oldalsó lemezen is szépen belefut majd a hátsó lámpába, de ebből egy kicsit később. Az autónak a háta az csapott, az ajtók azok kaptak küszöböt, természetesen ezek fekete színre lettek fújva, illetve a hátsó ajtónál ott a fekete színnek a felső részén ott van egy kis ezüst vonal, ami ugye szintén ezt a Jules Verne logót feliratot tartalmazza. A kilincseink azok rejtettek, de ezüst színűek a kilincsek, illetve inkább króm színűek a kilincsek, nem is ezüst, hanem inkább króm színűek a kilincsek, és amit közeledsz az autóhoz, amikor mondjuk be van zárva, akkor azonnal ki fog nyílni. És ami érdekesség, hogy az első ajtón a visszapillantó tükörtől lefelé, a visszapillantó tükörnek a konzoljától lefelé, az első ajtónak a magasságában körülbelül a közepétől elindul lefelé egy él, egy ilyen kis kitüremkedés, aztán a szépen elindul hátrafelé, fölfelé emelkedés, a hátsó ajtónak nem is teljesen a közepén, de a hátsó ajtónak majdnem a közepén tűnik el szintén ez az él, és ezek mind-mind ilyen elég érdekes kis törések, érdekes élek, érdekes kis, akár még kis ívek is, amik itt szerepelnek benne, ezek így mind-mind az egész autónak összességében egyébként optikailag laposabbá teszik az autót, pedig egyébként nem lapos az autó. Az A-oszlopunk az zongorlag fekete, de az ajtó részénél ott kapott egy ilyen ezüstes krómos csíkot, ami fölül végigfut az első, illetve a hátsó ajtón, majd szépen hátul a hátsó spoilerhez elviszi az embernek a szemét. A tetőnk az zongorlag fekete, van egy Szápószony Antal, nem szintén zongorlag fekete, a küllőink, az, mármint a keréknek a küllői, azok pedig azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5 darab páros küllőből áll.

A hátsó lámpánk az a tipikus DSS lámpa, ezt nem tudom másképp fogalmazni. Sok ilyen kis lefelé mutató, hát én úgy szoktam mondani, hogy lefelé mutató kis nyílből áll, és hátul az irányjelzőnk az vízszintes, nagyon szép és nagyon széles csík, egyrészt az oldallemezre is előre fut, másrészt pedig ugye a hátsó csomagtér ajtón is szerepel még ebből az irányjelzőből, és ugyanígy van egyébként a hátsó lámpánk, ami egyébként természetesen a féklámpa is, hogy ezekből a sok kis lefelé mutató kis nyílből, egyébként ez olyan, mint amikor a DS-ből, ugye a D betű az egy ilyen kis háromszög szokott lenni, és na, mint hogyha ezek így lefelé mutatnának ezúttal. A hátsó csomagtér ajtón egy ilyen kis szürkés matricázással van fönt az, hogy DS automobil lesz, illetve a numero 4 I-tenze felirat, ezek szerepelnek rajta, és a numero 4 az ugye a DS4-et jelenti, illetve az I-tenze az pedig az elektromos hajtás ezúttal. A két hátsó lámpát azt egy vízszintes, zongorak fekete kis csíkocska köti össze. A hátsó spoilerünk az egész markáns, tehát természetesen benne van a pótféklámpa, és egyébként elég csapott a hátsó része az autónak, illetve a hátsó csomagtér ajtónak az ablak törlője az egy kicsit kiáll ugye az egészből, hiszen oda van az üvegre felszerelve, de egyébként jól néz ki, és összességében szerintem dizájnos, vagy hogy kell ezt mondani. Alul kapott egy fekete betétet, zongorak fekete betétet a rendszámtábla alatt, és így kb. Ennyi, amit így hirtelen el kellett mondani. Megpróbálom kinyitni a csomagtér ajtót. Elvileg sikerült, gyakorlatilag is elektromosan nyílik, és a csomagtér egyébként nem olyan óriási méretű, de szerintem megfelelő, és ugye ez egy csapott, egy kupésabb autó, szerintem egyébként élhető ez a csomagtér, benne van a töltőkábel, és alatta pedig ott vannak ilyen különböző, ugye egyrészt kerékjavítószer, vonószem, aztán ugye elakadási jelző, meg ilyesmi, és egyébként itt a padló lemeznek csak a hátsó része az ilyen van felezve, és a hátsó része emelhető fel. Mindjárt beülünk az autóba, és akkor majd megbeszéljük azt, hogy ez az egyharmad, kétharmad ülés, ami egyébként a vezető mögött kétharmad, az hogyan viselkedik, meg majd belül még körbejárjuk. De előtte becsukjuk ezt a bizonyos csomagtér ajtót, mert hát miért ne?

0: Már is rohan az idő, így hát nincs más, mint Sanyira rácsörögni, hogy mégis mi újság van velük, milyen aktualitással tudunk beszélgetni.
1: Halihó!
0: Na szevasz, Sanyi, figyú, hát egy hete nem beszélgettünk, vágjunk gyorsan a közepébe, üdvözöllek, a hallgatók is üdvözölnek, meg minden ilyesmi.
1: Én is őket.
0: Na figyú, Sanyi, az jutott eszem, hogy a múltkor beszélgettünk ugye arról, hogy az érintő képernyők megjelentek a boltokban, az áruházakban, meg minden ilyesmi. Viszont ez...
1: Hát igen, kaputelefon, lift,
0: stb. Mindenhol, igen, most már. Viszont ennek kapcsán van egy olyan kérdésem, illetve egy olyan észrevételem, hogy én azt tapasztalom, hogy amikor megyek a különböző boltokba, érted, akár a madarasba, akár a gazdaságosba, akár melyikbe, akár ilyen kisebb boltokba is, akkor ugye az a mániájuk, hogy így, hát ha nem is hetente, de ilyen 2-3 havonta átrendezik a sorokat, átrendezik a polcokat. Tehát, hogy nem mindent ugyanott találsz, mint mondjuk előtte. Én ugye észrefogom... Igen, ezt akarom mondani, ugye én észreveszem, hogy hoppá, itt a múltkor, mit tudom én, a párizsi volt, most meg a borokat találom itt. Na de te ezt hogy csinálod? Levered a bort a polcról, és akkor úgy fogod észrevenni, vagy hogy?
1: Persze, mert annak hangja is van egy idő után, és akkor biztos, hogy tudja, hogy oda jön valaki segíteni. Nem, mert viccet félretéve tényleg óriási probléma, és ugye a mi életünkben van ez a vicc is, hogy hogy lehet a legjobban kitolni egy vakkal.
0: Hát átrendezem a szobát, igen.
1: Igen, vagy a környezetét, ami valójában nem is vicc, ugye, mert a mi életünkben nagyon fontos az állandóság, és az, hogy minden a megszokott helyen legyen minden tekintetben mindig. Hát igen, nagy probléma, meg hát a segítséget, ha szeretnénk kérni boltba, az még mindig valahogy nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Zuglóban, ami ugye kiemelten frekventált a vakok szempontjából, ott azért, hál' Istennek, mivel gondolom, hogy sok látássérültel találkoznak, Zuglóban, ha bemész egy boltba, azért ott többnyire segítenek.
0: Aha.
1: Vagy végig kísérnek, vagy megkérdezik, hogy mire van szükséged, és kihozzák.
0: Aha.
1: No, de sok esetben én jó magam is tapasztaltam, például Gyálon is szoktunk járni, ahol a pici árak vannak, tudod?
0: Igen.
1: Üzletben nagyon sokszor szembesültem azzal, pedig csak egy-két dolgot szerettem volna venni, hogy nincs erre nekik emberük, hogy segítsenek, nincs, aha, körbe kísérjen, és akkor mondom, hogy mit csinálják, és akkor volt, és nagyon kiakadtam, mert ez pont a fogyatékossági világnap, az azt hiszem december 3-a, ha jól emlékszem, és igen, pont egy vagy két nappal utána volt, hogy azt mondták, hogy hát szóljak a Vakok Szövetségének, és nekik biztos van erre emberük.
0: Jézusom!
1: Nem tudom, hogy kicipelhetnék így gyára, hogy szerettem volna venni angyalkának kettősöm a gumicukrot, meg egy doboz bombont éppen.
0: Aha, aha.
1: és nem tudtam megoldani, és körbe kellett mennem, és vásárlók segítettek, és döbbenetes, hogy ez valahogy egyre inkább úgy kimarad az eladókból, hogy egyszer megmondja, hogy neki nincs erre ideje, nincs, jöjjek vissza később, megtettem ugyanaznap, visszamentem még egyszer, akkor igaz már este, de tényleg egyedül kellett körbe mennem, és segítséget

0: Nem tudom, milyen megoldást lehetne találni. Én sokat jártam Németországba, a 90-es évek elején, meg Franciaországba, és az árukon még Braille-ben is rajtuk volt a termék neve.
1: Aha.
0: Tehát, egyébként ez már a 90-es években volt.
1: Ha jól emlékszem, akkor talán egy-egy, de nem mindegyik, de néhány teljes dobozon nő, mint hogyha láttam volna már ilyet. Mármint a Braille-írást.
0: Fürdőn láttam
1: egy
0: Braille-írást. Meg mondjuk a szavatosság. Jó, le tudod olvasni a telefonnal mondjuk, hogy mi meddig jó, de amíg sajnos ott tartunk, hogy sokszor kiraknak olyat, ami egy nap múlva vagy két nap múlva lejár, vagy már lejárt. Például volt olyan, képzeld el, ugye anyag, hogy gyengénlátó.
1: Igen.
0: És ő vitte oda előre ezt a pici, rövid kis kolbászt a pénztárosnak, hogy nézze, ez már 3 napja lejárt.
1: Az szép. Igen, ennyire nem foglalkoznak vele, ez viszont szomorú. Viszont az előbb említettél egy olyat, ugye, hogy pici árak. Nálunk van egy ilyen bolt, ami ugye erről híres, hogy pici árak vannak benne, és nálunk, figyelj, én azt tapasztalom, hogy minden egyes nap, amikor én nem járok minden nap oda, hetente egyszer vagy kétszer, de nem is ugyanaz, tehát nem az, hogy minden héten szerdán, vagy minden héten vasárnap, vagy valami, nem tudod, ilyen random módon hazafelé, vagy befelé a városba, megállok, és akkor megállok ott, és vásárolok egy-két dolgot. És mindig azt tapasztalom, akár reggel megyek, akár délben, akár este, akár délután, bármikor, hogy ezek a rekeszek, amikkel ők kapják a cuccokat, azok így a folyosókon ott értett szerepelnek, és nekem kell azt szalamozni. Na most ez megint egy olyan dolog, érted, hogy én nagyjából azért így ki fogom tudni kerülni, de az sem életszerű, hogy neked a bolton belül elő kelljen venned a fehér batot, és azzal tájékozódni, mert egyszer minden be van, majdnem kimondtam, csúnyán mondva, de anélkül, tehát a csúnya szó nélkül, oda van szóval az út közepére. Ezt te hogyan tudod megoldani?
0: Hát úgy, hogy tényleg a fehér bottal megyek, és én is szalomozom, és keresem az utat sokszor, hogy merre tudom kikerülni, meg jönnek ezzel a békával, árufeltöltés,
1: igen.
0: Én elhiszem, hogy pótolni kell, de mindig. Tehát, ja, meg hát ugye nyilván sok hallgató el tudná mondani, hogy persze egy kassa van nyitva, és nem számít, hogy milyen hosszú kilométeres sorok állnak. Tehát volna mind változtatni, és volna mind javítani. Remélem a hallgatók ezt meg tudják erősíteni, és egyet is értenek velem.
1: Még egy pillanatra vissza, így a maradjunk a nagyobb üzletláncoknál, de ugye kicsikre is ugyanúgy érvényes. Ugye a nagyobb üzletláncoknál szerintem még ami szintén probléma, hogy egy csomószor, amikor nekem van mondjuk érted egy kérdésem, hogy mit, ugye nincs kezem ott kavérnyákon egy rohadt nagy ilyen, ugye említettük, hogy madaras, vagy gazdaságos, vagy ilyesmi, ugye ezek nagy felületű, tehát nagy alapterületű üzletláncok, és nincsen kedvem ott keresgélni, ráadásul még ki van írva, hogy a folyosókhoz gyakran nem az van ott, mert hiszen átrendezték, és akkor meg akarok kérdezni valakit, hogy mit tudom én, hol találok, tök mindegy, hogy mit érted, hol találom át. Mert a régen itt volt a B, most a C van itt, de hol találom át. És akkor érted, nem, tehát hogy én magam sem találok egy csomószor embert, aki az üzlethez tartozna. Tehát, hogy, és akkor ez azért teszem fel ezt a kérdést, mert akkor neked, vagy illetve nektek látássérülteknek még nehezebb, hiszen most mit csinálsz? Megállsz ott a bolt közben és kiabálsz, hogy ha-ho, van itt valaki, aki a bolthoz tartozik, de mit tudsz csinálni?
0: Volt, hogy kértem eladótól úgy segítséget, hogy nézzünk már egy itteni dolgozót.
1: Aha.
0: Elment, és 5-6 perc múlva visszajött, hogy nem talált senkit.
1: Az szép. Azért ez a korrekt, igen. Igen. Ez így, hát én már csak kínomban nevetek, de azért ez eléggé szomorú, elkeserítő, meg ilyesmi. Jó van, figyelj, Sanyi, bízzunk benne, hogy hallgatnak bennünket, és talán valami változás lesz. Vigyázzatok magatokra, Anitát puszíjuk.
0: Majd meglátjuk, tudod, köszönöm.
1: Igen. Majd meglátjátok, és akkor ha meglátod, akkor majd szólsz nekem mindenféleképpen. A tréfát fejre téve Anitát puszíjuk, üdvözöljük, vigyázzatok magatokra, jövő héten beszélgetünk.
0: Köszönöm, szép napot mindenkinek, ciao.
1: És hát az van, hogy Sanyival túlbeszéltük az időt, a kütyű az most kimarad, na de majd jövő héten duplán, vagy nem.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő keddtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18:30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutánra országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most így

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi!
2: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well,

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Antosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt alapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik, hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Welcome to Saint-Tropez.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítőkocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutánra országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indulj!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: A múlt és a jelent kedvenc felvételeink.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítőkocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az észak-keleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. A Ritmus Rádió.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: utcák és közterek.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ne feledd, Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Hantosi István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke, és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztségbetöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a Tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasháza balatonaligai magas parton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magas part tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutánra országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!